0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: is next.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, éjszaka és hajnalban is. Kettővel korábban Metzger Viki dalát hoztam el, itt volt a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden. Viki nyitotta a sort a Rádió 1-es DJ-k közül, illetve többek közt ő is a Szegedi Ifjúsági Napokon, mert hogy kint vagyunk két helyszínnel, két színpaddal, a Rádió 1 Steggel és a Rádió 1 Arénával. Az egyiken a Stegen 5 órakor kezdődnek a bulik már délután, az Arénában pedig este 11-től. Jennifer Lopez és David Guetta dalát hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ-k, producerek, mindannyian, ugye a Swiss Disco is természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a buliaikra az idei szezonban. Ezt magunkra is vettem részben, mert hogy velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Swiss Discóval is buliztunk. Ez a Sleep Tonight.

0: és tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

csak igazi mai sláger megy. 2026-os foci VB himnusz? Jöhet? Shakirát és Burnout Boyt már bekészítettem, előbb kaptam őket így a pult alól, és az, hogy azzal szokott vicceskedni a nagyvilág, hogy Shakira most már tényleg több foci VB-re jutott ki, mint az egykori sztár focista férj, ex-férj, bocsánat, Gerard Piqué. Megszámoltam, tényleg így van, Piqué játékosként 3 labdarúgó világbajnokságra jutott ki a spanyol válogatottal, míg volt partnere, Shakira összesen 4 világbajnokságon lépett fel előadóként legutoljára a 2026-oson.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Contact, vagyis Purple Disco Machine, kedvenc drezdai DJ producerünk, aki egyébként már Grammy-díjas is pár éve, új életet lehet a Hurts klasszikusában, a Wonderful Life-a, New Disco lett a melankolikus szinti popból, ezt is mondhatnánk, de hát már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl,

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is, adjuk az extra lendületet, és ahol jelenleg is buliznak, az a Szegedi Ifjúsági Napok. Elkezdődött itt is a nyár utolsó igazi nagy zenei fesztiválja. A Rádió 1 stage is kint van, akarom mondani Rádió 1 stég. Délután 5-től este 10-ig lehet találkozni itt a Rádió 1-es DJ-kkel, a kedvencekkel. Aztán pedig egy másik helyre cuccolunk át, ez pedig a Rádió 1 Aréna. Itt 11 órától indulnak a bulik. Most azt a Metzger Vikit hozom, aki a szerdai nap egyik fellépője. Egyébként jellemzően a diszkósítes srácok szokták nyitni az arénában a DJ-szetteket. Ez a Jól leszek újra, a remix változat.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi és a Golden Summer a folytatásban. Hát ebből az idei Golden Summerből, a nyárból már tényleg nincs sok hátra, Rádió 1-esek, de azért az utolsó napot kimaxoljuk rendesen. Augusztus 31-én felkerül a koktélcseresznye, speciális kívánságműsor Sebestyén Balázzsal speciálba. Tényleg, biztos, hogy nagyon szórakoztató lesz. Hát ez augusztus 31-én a reggeli adás után. Balázs még 4 órán át marad itt a stúdióban. Jönnek nem sokára, 6 óra előtt egy kicsivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szeptembertől új helyen működik a Nagy Kanizsai Fiókkönyvtár. Balatongyörökön választják ki az idei Balaton sütijét. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Színási Réka vagyok. Új helyre költözik a Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsai Fiókkönyvtára. A változtatást a Hevesi úti épület kedvezőtlen adottságai és elavult körülményei tették szükségessé. A költözés előkészítése már megkezdődött, a könyveket és a könyvtári eszközöket folyamatosan szállítják át. Az intézmény szeptembertől az új helyszínen várja az olvasókat. A költözéstől azt várják, hogy megfelelőbb környezetet teremtsen a könyvtári szolgáltatásokhoz, a közösségi programokhoz és az olvasók fogadásához, számolt be a Kanizsa Média Ház. Balatongyörökön dől el, melyik desszert nyeri el a Balaton sütije 2026 címet. A cukrászok szeptember 18-áig nevezhetnek, a szakmai zsűrizést pedig szeptember 29-én tartják. Az értékelés során az íz és az állag mellett a megjelenést, a kreativitást, a balatoni kötődést és a fenntarthatóságot is figyelembe veszik. A fődíj mellett mindenmentes és cukrásztanulóknak szóló junior kategóriát is meghirdettek. Az eredményt október 11-én a Badacsonyi Fügefeszte jelentik be, ahol a közönség először kóstolhatja meg a győztes süteményt, írja Szaol. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik, meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Swiss Disco, Sam Felt, Rehab-bel együtt, ez a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van, az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: akkor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre. Előre gyönpi. Előre nem gyónunk. Előre
2: nincs
1: nem...
2: előre gyónás.
1: Nincs előre gyónás. Nincs előre gyónás.
2: Ez gyáva dolog.
1: Barátom, a 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom. Ez a buli egy fertő. Mi a, volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Okay? Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
2: ez
1: kezd összemelegedni.
2: Hívják. Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
3: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, fa, nem de, szent,
2: de,
1: sérthetetlen.
2: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi a az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek együtt.
2: Már kiesett a kiskosárból, hát már ez nincs igaz. Lojalitás, ott nincs izért. Majd a csávó, majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek elepadt a nójából?
3: Hát és nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiára, annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, ja, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor hát, persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok, hogy jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egyné? Minek a kettő, de a három, meg aztán pláne.
2: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Az, hogy 3 kicsi van.
2: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
2: Ki kell venni az többi
1: közül. Beszélges el vele.
3: Hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
2: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi haza, erről szól.
2: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a 3 gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfordulás. Ekkögy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfordulás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. 3 kicsi gyereke van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, 3 gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a helyet. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért na hát.
2: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad.
2: Lehet ott hagyni az országot is.
3: Ha menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
2: A gyerekek, ennek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szólsz a többiekre, kis gyerek. Nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaidra, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, muszáj, és muszáj. Van egy másik nagyon egyszerű technika, ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy felest meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az és figyelsz egy óriási. Nem. És veszel ki, vagy számolsz 3-ig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
2: Ez az, jön az üvöltés. Üres tekintet, ez
1: igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondja, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
2: De lehet közben levegőt venni?
1: Minden csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
3: Próbáld csak ki, ez egy nagyon észre kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze.
3: Há,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
3: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkismerete, amiről nem tudott, hogy hízlal, az nem is hízlal.
2: A barátod, ha igazán diétázol, rá sem nézett majd a gyümölcslevesre, tesó.
1: Így van.
2: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, 2 napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
2: Imádom azt. Annyi, hogy tettük egy kis zsertizsíron, lett megpirítva a cukorra, mivel felhúztuk. Az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem. Hát
3: ez
1: nem.
3: Tessék, mindenki a kukiáz, dörzsöl mindent.
1: Sosem.
2: Ezért van ennyi figybaszűkületes. Összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm.
3: De mit dörzsöl, szóval?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni. Most megint van, milyen afta van a számon. Ti vagytok az?
2: X afta.
3: Haló,
1: ki
3: hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
3: Na?
2: Na,
1: vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta, azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy nem. A 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúznom a vécét, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
3: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, értetessem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
2: Én most csak hagyom.
3: Hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak. Ha próbáltam, elkezded...
3: De jó, csak úgy néztél.
2: Azon is fel, hogy
3: nem. Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
1: Higgyetek nekem, nagyon addiktív. Nem, de már volt addiktív.
2: Időkedve már pisiltem bele. De az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát, vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
3: Szeretlek, hogy odaírtad a három.
1: Beírta a neveket.
3: 81 és 96, ez a millenniál.
1: 81 és 91, az majdnem milleniál vagyok, várjál.
3: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
3: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence.
3: De nem egy van, neki 4 jött össze.
1: Az mondjuk egymás után igen.
2: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják arra,
1: hogy... Ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen.
2: Én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztál, most hozzá az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatal. Próbáld ki.
3: Hát, igen.
1: 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot 1 hét alatt, a munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és 1 hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
3: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
2: Prostitúció.
1: Prostitúció, át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
2: Amúgy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis, jó fizikai állapotban.
1: Na hát, ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
2: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Irányak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van, nem?
2: De, ki akar
1: 40-esen szakítasz, nem majd 40-es palival akarsz összejönni.
3: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
2: Nem is értem.

0: feleséged. Tökéletes, tökéletes megoldás. Ez
1: szinkronúzás.
0: A kis Pistike olyan szinkronúzó, csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az. Ez az.
0: Azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hogy egyen az a gyerekem? Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
0: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
1: Hát amúgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
0: viszonylag kalóriadús a zsír azért.
1: De van melekülő, de a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével.
0: Nem,
1: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
0: Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
1: De most a zsírban kicsit egy szelet hús, és megeszi zöldséggel.
0: Igen?
1: Akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem olyan...
1: Prove me wrong, Feri.
0: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Hát csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
1: Értem, de értem.
2: Annál sokkal jobb, mint ha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az de. Igaz.
1: Szerintem meg azt, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg is. Ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi. Azért azt szerintem... Azt
0: igen, csak átvágja a lányát. Hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam 20 év azt, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen. Sajnálom, Tomi, ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
1: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az
0: üzenetet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
2: Éj, hát,
1: ne keress, ha nem keres, nekem rám se néz. Engem nem lehet.
0: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk. Nem értek el, felejts el. Hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be. Felejts el.
1: Értem könnyeket, illik ájtani.
0: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenet írója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
1: Imádom ezt. Figyelj,
0: de
1: ez,
0: ebben van
1: egy
0: bizalom.
1: Tehát,
0: mindenki írja most az exére, hogy felejts el. Most mindenki írja az exének egy
2: üzenetet. Nem imádlak többé.
0: Felejts el, nem érted?
1: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért egy exére, csak egy ilyen... Egy
0: az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
1: Te 20 évig te benne voltál a kapcsolatban, ami már nem létezik.
0: Tehát, óriási.
1: De ennyire óriási. Generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
0: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
1: Jaj, szeretlek.
0: Szeretjük, nem értjük teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
1: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy, így,
2: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
1: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
0: És beválasztasz egy ugyanolyat.
1: Ja, de amúgy ez jó az a csávú, amúgy nincs ebben semmi.
0: Gyere csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
1: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indult a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni. De igen. Úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
0: Igen.
1: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
0: Abszolút, igen. Szeretném meggyőzni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok gyerekek, ne flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna a szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
1: Tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy...
0: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen félelmek indulnak.
1: Azt kell a férjnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihennő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihennő kívánja az érintést, kívánja a szexet,
0: igen.
1: De ebben csak a férje tud neked segíteni.
0: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.

0: Vasárnap mennyi vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
1: Igen, ez mondom, hogy egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
0: Hát igen, meg sokan nem is hagyják ott egyébként érthetően, tehát hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, azt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta ki. Lókorbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni a lóról, baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami ugye, ráadásul
1: tudod,
0: az egyik legzseniálisabb
1: sport. Lesni? Tudod, miről nem lehet esni? A pingpongasztalról.
2: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
0: Ez genyóság. Tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jól érzben, ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted, azt mondtad, a lovat lelövik, vagy elvitted úszni,
2: igen.
0: Vagy...
2: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon
1: kóra. Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
0: Kólikás, a ló elpusztult, kicsiként nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
1: A ló de szerelmes lett.
0: Nem ismert meg a fakazaló, nem a te lovat.
1: Hogy hívják a lovat, annyi nevet neki.
0: Lovat? Lajos.
1: Lajos szerelmes lett.
0: Elment.
1: És követett egy kancát az erdőbe.
2: Tehát egy szép sztorival igen, támadjuk.
1: Igen, vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
2: És együtt száguldoznak a mezőn a szerelmével. Lajos
0: visszanyerte.
2: Sajnos kicsim, ebben nem férsz bele.
0: Visszanyerte a szabadságát, Lajos. Igen. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
1: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És se most...
0: Eltiltották a gyerekektől.
1: Most se lőkíténi az élet.
0: Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
1: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
0: Ezért jó, most Szellő lett.
1: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuson.
0: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép,
2: hát
0: nem
2: ez
0: szép,
2: most
0: de
2: már
0: feloldozunk.
2: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
0: igen,
2: derüljön ki.
0: Ne derüljön ki.
2: Előtt.
0: Jó? Tehát ne legyen az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az, hogy gyerek az örök trökmol, ez anya ott a lovam. Igen. Köszönjük szépen a gyónásokat.
1: Hát,
0: komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagy Kanizsára érkezik a Richter egészségváros. Fellépnek az illegális hulladéklerakás ellen Sármelléken. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal várják szeptember 19-én a nagykanizsai Erzsébet térre látogatókat. A Richter egészségváros rendezvényével a Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják a résztvevők. A gyógyszergyártó 3,5 millió forintos alapadományt ajánl fel, amelyet a látogatók a programokon és a szűréseken való részvétellel tovább növelhetnek. A kórház a támogatásból mesterséges intelligenciát alkalmazó, melanoma szűrésre is használható testszkennert szeretne beszerezni, közölte a Kanizsa Média Ház. Elszállította az évek alatt felhalmozódott illegális hulladékot Sármellék önkormányzata a helyi focipálya mellől. A megtisztított és rendezett területet a jövőben kamerával, valamint sorompóval védik, hogy megakadályozzák a szemét ismételt elhelyezését. Az önkormányzat azt ígéri, következetesen fellép az illegális hulladéklerakókkal szemben. A település közterületein az eldobált cigarettacsikkek is rendszeres problémát jelentenek. Ezért a buszmegállókhoz és a közterületi szemetesek mellé külön csikgyűjtő dobozokat helyeztek ki. A lakosságot arra kérik, hogy használja ezeket, és közösen vigyázzon a megtisztított rendezett környezetre, írja az AOL. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: A fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kidolgozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyolfelhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió

0: Isten, Sebestyén, Böll Esztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt! Egy holdfogyatkozós reggelen, 6 óra után 18 perccel. Hello Feri, jó reggelt! Hello Juli!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Mindenkinek itt vagyunk. Néztétek?
3: Hát és egy pénteken.
1: Egy pénteken ráadásul. Így van, gyorsan el fog menni a reggel, aztán ráfordulunk a hétvégére. Holdfogyatkozás?
3: Semmit nem láttunk belőle.
1: Nem?
2: Nekem nem volt meg. Nem. Én csak a napfelkeltét néztem. Az viszont gyönyörű.
1: Csináltam nektek fotókat, akkor megmutatom.
2: Rózsaszínes, kékes színben pompázott az ég alja, úgyhogy én a holdat nem láttam, pedig kerestem.
3: Másik irányba kellett volna. Én meg gyulicsodtam ma reggelre.
1: Csináltam fotót.
2: Ez nézze. Mi?
1: Na, mutasd meg a Ferinek.
2: Hol ahol?
1: Hát szerintem nagyon jó. Csináltam fotót.
3: Nagyon jól sikerült. Gyakorlatilag az ég a képernyőnek a körülbelül 10%-et foglalja el, egy zöld fa elmosodott árnyéka látszódik.
2: Ezt a zsebedből fotóztam.
3: Nagyon jó. Szerintem gyönyörű. Tehetséges vagy, de tedd ki.
1: Szerintem minden időképpen holdfogyatkozás a gyerekek. Nagyon szép volt a holdfogyatkozás.
2: De a Zsulci megcsinálta helyettünk is.
1: Hát gyerekek, hát ez de van egy másik is, ez viszont tényleg szép.
3: Na, az jó.
1: Tehát
3: az
1: van
3: jó.
1: Egy ilyen is.
2: De valahova ezzel nevezni kéne.
1: Itt viszont tényleg látszik, ezt mutassunk a Ferinek, mert a karimája is látszik gyönyörű, meg az gyönyörű. Egész, nézd meg.
3: Jó, ide gyönyörűen takarja ki a föld
2: de
3: árnyéka.
2: Ez komponálva van ez a kép.
1: Ugye?
3: És hogy tű éles.
2: Mm-hmm. Igen.
3: Egy felső vezeték van megvilágítva valami által, vörös egy autó fénye, és mögötte ugyanaz a fa. Nagyon
2: szép. Én ezt mindenképpen kitenném, hogy szavazzanak, melyik a jobb.
1: Persze, kirakom, hogy légy szavaz, melyik a jobb kép a holdfogyatkozásról. Légy, segíts eldönteni, melyik a jobb kép, az egyes vagy a kettes.
2: Melyikkel neveztek az év National Geographic fotópályázatára?
1: Igen, légy, segítsetek. Hát ennyi, de egyébként a szememmel észleltem. Szóval 4 órakor félreálltam, és Gipó barátommal megbeszéltem, hogy Mezopotámiában és a sámáni kultúrákban mit jelentett a holdfogyatkozás. Erről értekeztem 4 és 4/5 között
2: és
1: vele.
2: És mit jelentett?
3: Nagy vagy.
1: Hát ők mindenféle politikai célokra használták, és az akkori hatalom az úgy erősítette meg a vallási politikai hatalmát, hogy megmondta ugye, hogy egy hét múlva holdfogyatkozás, és ha nem viselkedtek jól, akkor én fölnézek az égre, és elsötétítem az eget. És csak a papok, a nagy öregek tudták, ugye, nyilván a beavatottak, akik értettek a csillagászathoz, és hát ebből tartották ugye varázslat alatt a népet, azt mondja, eljegy, csúnyán viselkedtek, akkor most eltakarom a holdat.
2: De mekkora szemétség, ha szépen viselkedtek, akkor is eltakarták.
1: Akkor is eltakarták,
3: de
1: így
3: ugye
1: van.
3: Azt mondta, hogy ha nem viselkedtek szépen,
2: elég szépen,
3: akkor nem fogom visszaadni nektek a holdat. Aha. Vagy a napot, de hát ugye visszaadta.
1: De jók voltatok és visszaadtátok, igen, úgyhogy erről értekeztem vele, hogy Indiában, meg Mezopotámiában, meg a sumíroknál mit jelentett a holdfogyatkozás. Tök jó, mit mondtak a maják, mezoamerikaiak, egy 4/5-kor ezt így megvitattuk félreállva. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett a kis értekezés.
2: Fantasztikus, spirituális időszak veszi most.
1: Ez biztos? Abszolút.
2: Most nagyon-nagyon erős időszak.
1: Erős időszak.
3: Én ma reggelem alapján, gyerekek, én meggyúlisodtam, mondtam Julinak, hogy én nem tudom, mi volt a mai reggelem, hogy a pandoma megy vizsgázni B-kategóriás jogosítványra, felkeltettem, mert az anyja nincs itthon, be kell menni vonatta.
1: Komoly.
3: Jó, előtte mondom, gyorsan magamra kapom a motoros felszerelésemet, főhúztam a nadrágomat, és ebbe a pillanatba a jobb oldalomon hátul, mint hogyha egy farkas falka harapott volna bele a seggem fölött.
1: Állt.
3: Nem állt bele, hanem valószínűleg benne volt egy vérpók.
2: Valami.
1: Megcsípett valami, ezt, hogy beállt a hátad.
3: Én itt megmutattam, hogy a Julcsának itt két akkora vörös folt van,
1: ne.
3: De ilyen óriási. A fölüvöltöttem, akkor erre szegény panna fölkelt, jó, nem találtam a kulcsomat. Az elmúlt 17 évben, mióta mi együtt dolgozunk, nekem sose volt
1: ilyen. Nem volt ilyen parácsó,
3: igen. Le van téve, tudod, nincs kulcskeresés, meg minden, én egy ilyen rendes gyerek vagyok, kikészítem ezeket. Nincs a kulcsom. Már érted, mindent áttúrtam. Elkezdtem gondolkodni, hogy jöttem haza tegnap, este 6-kor értem, oké, oda még be kell jöjjek, mert azon van a kapunyító. Hogy jöttem be? Semmi, nincs meg, akkor fölvettem, találtam egy kapunyítót, mondom, azzal ki tudok jönni. Én nem tudom, mi történik. Juli, ülj a rét!
1: Ez Juliátok.
2: Juliátok elindult. Szívesen. Hát figyelj, én ma úgy indultam el, hogy a kocsiban vettem észre, hogy elfelejtettem feltölteni az autót. Úgyhogy jutok le a baksomópontig, azt még nem tudom, de lehet, hogy 2 darab gombelemmel fogok ott állni.
1: Ja, vagy elektromossal vagy.
2: Igen,
1: sem töltötted föl?
2: Nem.
1: És mennyi van benne?
2: Hát most ebben a pillanatban, tehát 30-al tettem le, az mire odaérek, visszaülök, 20. Az lesz egy olyan 20. Hát,
3: ez egy ilyen... egy kilométert kell menni, nem?
2: Nem, ez az elektromos autóiknál nem így működik, de valahogy lecsorgok, majd próbálom majd visszatölteni, de valahogy le kell jussak a Baksra.
3: Húzzunk
2: le
3: egy hosszabbító, Gyűl, nincs egy ilyen izényen a negyedikről lelóhatjuk.
2: Megoldási javaslatokat várok erre a problémára.
1: És nincs kábeled, amire itt rá lehet dugni?
2: Van kábelem, de ahhoz oda kellene álljak valami 220-hoz, meg kell kérjek itt valakit majd.
1: De lent a garázsban nincsen valamilyen kikiállás, vagy
2: töltés. Ahhoz is el kell jussak a garázsig.
3: De 20%-a idáig csak eljön.
2: Lejutok valahogy, no para.
1: Legurulsz, hát maximum legurulsz. Hát húzol egy hosszabbítót. De jó, akkor jól indult a reggelet a gyerek. Akkor mindenki erősben van.
2: Hajnali 2 óta ébren vagyok. Hajnali 2-kor kipattant a szemem. Én nem tudom, hogy ez a rohadt telihold, vagy a holdfogyatkozás, vagy az akármi. Aha. Viszont megcsináltam egy olyan hormonvizsgálatot, srácok.
1: Na.
2: Annyi pénzt fizettem ki,
1: értem. És mi lett az eredmény?
2: Most várom, nagyon kíváncsi vagyok a kortizolra, mert hogy azt is mérték.
3: De várja, volt előzmény, amiért elment, vagy csak ez egy ilyen 40 éves érdeklődés?
2: 40 éves, de egyszerűen.
3: Aranyos vagyok, ma reggel tudod.
1: Egy ilyen menopauzás hormonvizsgálat?
2: Elmentem nőgyógyászhoz, és így mondtam neki, hogy egyébként normális-e az, hogy ilyen hajnali 2-3 környékén fölébredek, hogy már minden bajom van, és akkor mondta, hogy akkor csináltassunk egy ilyen nagy panelt. És én azt gondoltam, hogy egyébként ezt így oké, hát azt tudtam, hogy nem TB finanszírozott, de hát amikor így összerakták nekem ezt a koktélt, és hogy akkor ez mennyibe fog kerülni.
1: Aha, mennyit fizettél?
2: Hát most csak 50 ezer.
1: Hát na, csak múltkor csináltatom egy vérképet, kicsit szélesebb spektrummal, hogy megnézzük így a gyúrási férfi hormonok, stb. 144. Tehát, hogy, de abban mondjuk elég részletesen tesztoszteron szabad.
2: De nekem is van, igen, tesztoszteron, igen.
1: Az 50-60-an nem is árasztak nagyon túl.
2: Akkor végül is olcsón megúsztam.
1: Igen.
2: Egyet.
1: Az nem annyira durván, azt hittem, hogy most azt mondta, hogy kiló 50. Az 50-60 sok panelt kérnek, magámba gyorsan megvan, női hormon, ez az annyi, kicsit, ez benne van.
2: Kicsit meglepődtem rajta.
1: Aztán. Igen?
2: Igen. Nem, hát mi azért rendszeresen járunk ilyen szűrővizsgálatokra, de ezeket a paramétereket így most mérték, vagy most mérik először, és eddig mindig jóval olcsóbban jött ki. És tudod, így ezeket azt se tudtam, hogy miket diktálok, csak diktáltam, hogy TSH, SHT, KGB, BGG,
3: minden három betűs, ami eszembe jutott.
2: És akkor mondta a hölgy a végén, hogy hát akkor ez egy ilyen kis 50-es.
1: Akkor egy 50-es két hagyja a licsmiska.
2: Mit tudunk lehúzni arról a listáról?
1: Nagyon jó.
3: Mi az, ami nem kell?
2: Talán csak kiderül valami, hogy miért kellek annyit.
3: Mikor lesz eredmény? Mikortól kezdünk pánikolni?
2: Elvileg már tennap estére kellett volna, hogy legyen valami.
1: Ezek ilyen folyamatosan jönnek. Valami egy nap, valami két nap, valami egy hét, két hét.
2: Azt tudom, hogy a kortizol az egy ilyen háromnapos vizsgálat, tehát kb. 3 nap kell, meg volt egy olyan paraméter, amire azt mondták, hogy az még több.
3: Nem akarom belétenni az ideget. De tehát, ha nem jött, akkor ott baj van.
2: Azt mondják, hogy bakker, ezt el ne küldjük. ez már egy is rohadt szerencsét.
3: Küldjük hozzá orvost is.
2: Ne tedd oda csillagokat, ne legyen nagyon szomorú.
1: Hogy vért vettek tőlünk, te akkor nem csináltattál panelt?
2: Nem voltam
1: itt. Ja, aznap nem voltál. Aha.
2: De egyébként bejöhettem volna, de hogy így nem, akkor így úgy éreztem, hogy
1: Hogy nem indokolt.
2: Még nincs itt az ideje, de most már úgy érzem, hogy itt van az ideje.
1: Aha.
2: Viszont elkezdtem nézni ezt a macskásokat.
1: Na. Szereted vagy nem?
3: Szar.
2: Hát szerintem ez nem egy akkora.
1: Mit néztél? Hányadik résznél tartasz?
2: A másfeladiknél.
1: A másodikat föladtad a felénél?
3: Uh-huh. Aha. Jó, de az első jó volt?
2: Hát én attól sem mentem nem? annyira hídva.
1: Annál teket tudtam, hogy tetszeni
4: fog. Nekem bejön, igen, nagyon, és olyan kis lélek, tehát, hogy én szeretem,
1: egyébként
4: mondjuk
1: közben
4: azt,
1: nagyon kedves.
4: Nagyon kedves.
1: Megtámadták már a fiút az iskola udvaron, vagy az utcán?
2: Nem. Nem, ott még nem tartottam.
1: Mindjárt megtámadnak egy kis srácot, aki pufi.
4: Igen, én már ott tartottam.
1: És meg akarják enni.
2: Azt hiszem, másra készültem. Én azt hittem, hogy ez valami ilyen nagyon szarkasztikus humorú, nagyon-nagyon elvetemült, nagyon beteg, nagyon furcsa sori lesz.
1: Hát nekem azért az, vagy nem az, teljesen épp dolgokon. A Ricky Gervais eleve teljesen elmebeteg.
4: Nem normális.
2: Kicsit ilyen, olyan, mint egy ilyen Tarantinos.
1: Teljesen jó. Persze.
2: Az jó, csak másra készültem. Ilyen Bickleberry-sre.
1: Én a második rész engem is kicsit megver, de majd a harmadik résszel áthidalom a második részt.
4: Úgyhogy, jó, nagyon-nagyon tetszik. Meg hogy minden, ami ugye ilyen szent és érthetetlen az életünkben, azt én nagyon szeretem, hogy ő ezt kimondja, mert mer belőle viccet csinálni. Igen.
2: A Bickleberry-t ezt ismeritek, azt a sorozatot?
1: Nem. Hmm. Most azt akarom megnézni, amit te ajánlottál. Ez a már tegnap ajánlottam mindenkinek az...
2: Millió dolláros izé?
1: Nem, mondom neked, várjál.
2: Oak Street vége?
1: Ja, millió dolláros titkok, azt
4: az
1: akarom.
4: Nagyon jó.
1: Azt
4: nagyon jó.
1: Te ajánlottad?
2: A Reality-t, igen.
1: Igen.
2: Az jó lesz. Nagyon jó. Azt szerintem azt tetszeni fog.
1: Na, arra kíváncsi vagyok.
2: Azt hozzuk be Magyarországra formátumnak. Szerintem az nagyot menne.
1: Nagyot menne?
2: Szerintem.
3: Lehetne belőle tévéjátékot csinálni? Vagy ilyen
2: de nem, ez egy reality.
1: Ez egy reality formában. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Igen. Egyébként.
2: Nagyon jó. Iszonyatosan jó a casting.
1: Ott azért nagyobb a merítés, szóval ott az van, hogy azért ott tudnak castingolni.
2: Óriás nagy kavarások. Nagyon, nagyon jó pofa. Nagyon klassz.
1: Na jó van, gyerekek, oké. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS így korán reggel, hogy mi a helyzet, kivel mi van, kinek, hogy indul a péntek, aztán bele is megyünk, jó? Azt mondja, Balázs kocsijának csomagtartójába tegyetek a Júli kocsiját, Sanyi, küldte nekünk. A kávé már lefőtt, a kincsű sem maradhat, Bali, remélem falsz belőle jó nagyokat, Szabika, küldte nekünk. A francnak mondtátok tegnap, hogy szarul alszunk, majd be is jött szemét Lipsi. Köszönjük szépen. Hát itt holdbe-hold fogyatkozás, úgyhogy azért az minden van. A Fradi úgy felmosta a padlót a transzporra, hogy még az edző is lemondott a meccs után. Megvan az Európa Liga csoportkör 5-0-ás összesítéssel. Gyerekek, gratulálunk nekik.
3: Gratulálunk. Európa Ligában vannak. Gratulálunk.
1: De nagyon-nagyon gratulálunk, igen. Ez az, ahova menetelnek, aztán majd a végén kiesnek, de egy csomó helyig szépen eljutnak, nem? De ez volt tavaly, ugyanis voltak az Európa Ligában, és aztán meneteltek sokáig. 6-12-kor a legnagyobb a holdfogyatkozás, ti látjátok a teraszról rendesen?
3: 6-12-kor már semmit nem lehetett látni.
1: 6-12-kor már felkelt a hold, úgyhogy az nem lesz már szerintem.
3: Én kint voltam 6-12-kor.
2: De a másik irányban néztünk.
3: Megnézni, ne, hogy néztünk volna, nyugaton volt, pont oda néz a teraszunk.
1: Igen. Én most már szerintem nem látjuk, de majd még ránézünk, és akkor meglátjuk, jó?
2: Júli csak szarfilmeket, csak egy sorozatokat néz. Persze, hogy ez nem tetszett.
1: Igen, jó, hát érted, aki Jurassic Parkos, meg Dinos, meg Ryan-es Dinos filmekre ül, vagy mi az?
2: Jó.
1: Tehát,
2: ha van lehetőséged, akkor nézd a Brickleberry-t.
1: Brickleberry, jó. Mi a platform? Nekem mindig a platformot mond.
2: Az a baj, hogy azt hiszem, hogy nincsen platformja, mert hogy...
1: Na jó, hogy
2: tévében fut egyébként, szóval azt szoktam megnézni, de valahol itt a Prime-on valamilyen felületen mondta, láttam volna, hogy ott fut.
1: Mennyire hát analóg dolog már így leülni tévét nézni, nem?
2: Nálunk még néha esténként.
1: Még azért úgy megy?
2: Aha, persze.
1: Hát én is gyártok oda valamit, de hát igazából nagy kérdés,
3: hogy... Igen, hogy nézik.
1: Nagy kérdés, hogy nézi-e valaki. Na jól van, jövünk mindjárt, jó fél hét van, pontosan játékra lehet jelentkezni, fekete fél, igen, nem? Aztán itt vagyunk már is a hírek után.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, egy nyugalom! Baller azonnal visszatér!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
15: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyomány. hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
17: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balázs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Két országos horgászbajnokságnak ad otthont a csónakázótó. Az iskolák fejlesztéséről egyeztettek Zalaszentgróton. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Egyszerre két országos horgászversenyt rendeznek a Nagykanizsai csónakázótónál. A helyszínen a mozgáskorlátozott horgászok országos bajnokságának, valamint a veteránok versenyének résztvevői mérik összetudásukat. A szervezők előkészítették a versenypályát és a horgászhelyeket, hogy a mezőny megfelelő körülmények között versenyezhessen. A Nagykanizsai tó az elmúlt években több rangos hazai viadalnak adott már otthont. A mostani rendezvény célja a versenyzés mellett a horgászsport népszerűsítése és a sportolói közösségek erősítése. A verseny mától vasárnapig tart, közölte a Kanizsa Média Ház. A tanévkezdés előtt egyeztetett Zalaszentgrót polgármestere a város alapfokú oktatási intézményeinek vezetőivel. A megbeszélésen áttekintették az iskolák előtt álló felújítási, fejlesztési és működési feladatokat. Arról is tárgyaltak, hogyan tudná az önkormányzat hatékonyabban képviselni a helyi intézmények érdekeit a fenntartónál. Bár a város nem fenntartója és nem működtetője az iskoláknak, továbbra is részt kíván venni az oktatási körülmények és a képzés színvonalának javítására. Az egyeztetésen részt vett az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola augusztusban kinevezett új igazgatója is, írja Zahol. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénész szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, mintha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségre alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetesen levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köröngést vagy nehéz légzést okozhatnak.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szépség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. És ja, igen, motorozási szakkörözés zajlik itt közben. Megmutattam a feleségünknek büszkén a tegnapi gyónást, hogy benne voltam, és a Zsaba pisilek 2 hónapja, hogy ne kelljen fel az újszülött kisfiunk. Olyan felmosást kaptam, hogy innentől már csak a másik WC-t használtam. Köszi, srácok. Dominik Salzburgból.
2: Nem kell,
1: ki mondta, hogy mutasd meg?
2: Nem,
1: miért vagy hülye?
2: Nekünk elmondta, tök jó.
1: Ne legyél,
2: kell vele arcoskodni.
1: Hát, így van, te bevallottad, Jones név nélkül nem olvastuk be. Ezt nem kell elmondani, tehát ez nem erről szól. Hát, ha megmondod neki, és utána ki vagy tiltva, hát ez, a Jonás pont az úgy könnyítesz magadon, hogy csak nekünk mondod el, de nem biztos, hogy az illető tudja. Dominik, nem tudunk megvédeni. Nem tudunk megvédeni.
2: Neki, hogy ez micsoda csodálatos cselekedet.
1: Igen.
2: Ugye, hogy a család békéje miatt kezdte el a csakbapisilést, és ezzel akart flexelni otthon. Rosszul sült el, haver.
1: Igen.
3: Kicsit büszke volt, hogy bekerült adásba.
1: Büszke volt, aztán elbüszkélkedte a feleségének, igen. A zeneszerkesztő még mindig nincs, meg vegye már át a zenét DJ-t. Gyerekek, hétfőn itt vagyok a kívánság műsorban, úgyhogy lehet kérni.
2: Oh.
1: És hétfőn. Hétfőn itt nagyon jó kis muzsikák lesznek.
3: De meddig csak abból kellene? Ami bent van a gépben.
1: Meddig lesz? Kettőig? Tudod, hogy nem csak abban.
2: Ahogy tudod, hogy már zsült
1: persze, van a gépben, majd figyeld, hogy itt mi lesz. Kettőig kell itt lennem hétfőn?
2: Igen. 10-től 2-ig, 4 kemény óra.
1: És tök jó, itt egyedül itt üldögélek. Te leszel Zsülci, vagy Ati is? Te leszel?
3: Zsülcinek ki fog hullani a haja. Amikor ránézel, és azt mondod, hogy kéred a...
1: Ati is nem is jön, vagy ő is itt lesz? Ő is itt lesz.
2: A biztonságra játszunk az összes emberünket, beállítjuk látni.
1: Csak mondjál a formátumot, hogy mikor van hír, mi, hogy áll össze, tudod, azért azokat mondjál meg minden, de jó lesz.
2: Tudod, hogy óránként egy perc beszéd.
1: Hát elvileg az a normális.
3: Igen, de
1: mivel én vagyok itt, ez se így lesz.
3: De szedj össze érdekességeket az éppen aktuális előadóról.
1: Igen.
3: Kis színes bulvárhíreket.
1: Az én pályafutásom az már a Zene TV-nél úgy kezdődött, hogy mindennel szakítottam, ami a normalitás. És megkértek valamire, direkt az ellenkezőjét csináltam. De így jutottam ilyen messzire. Úgyhogy
2: bejött.
1: Hétfőn sem nagyon fogok azzal foglalkozni, hogy mennyit lehet beszélni, vagy mennyit nem. De vagy az... mi a formátum, vagy itt mennyi van megengedve az Attilának. Most én ülök itt. Innentől kezdve vállalják a következményeket. Ennyit tudok mondani. Tehát, hogy ez sajnos így működik. Ha megengedték, akkor itt nem egy perc beszéd lesz.
3: De akkor a púzós, nem... púzós effekt paletta be lesz készítve?
1: Azt is mi döntjük el majd, hogy hívják a betelefonálót. Hát nem gondolod, hogy Józsi vagy. Hát azt mondom, Tamás vagy.
4: Ennyi.
1: Hát nem annak. Egy perc beszéd. Hát levegőt veszek egy perc alatt, érted?
3: Valószínűleg annyian lesznek, hogy válogathatsz is. Úgyhogy lehet az, hogy csak meghalod a hanged, és azt mondod, nem vagy szimpatikus.
1: Persze. Lesz egyszer egy kicsit fiala.
3: Te ma nem kérsz itt semmit.
1: Egy kicsit egyszerre fiala, egy kicsit egyszerre kívánság.
2: Minden. Azt a szart
3: de halad, akkor úgy csináld, mint ahogy Bétó, tudod, hogy elindítod a számot, és
1: az is
3: ez
1: lesz.
3: A régi szám.
1: Persze. Megcsináltam, hogy egy óra alatt felveszünk, és lelépünk, és itt vagyunk, de nem, ez élő kiválságműsor lesz itt.
4: És még lesz egy játékod is, tudod, nagyon bizonyám, egy játékod lesz, ennyit elállok, de csak csinál, és nagyon-nagyon jó kis ajándék van hozzá.
2: De csak egy speciál, erre a 4 órás kiválságműsorra?
4: Egy játék, egytől aztán 2-ig, vagy hogy lesz, nem tudom, van egy játékunk.
1: Megőrülsz, kapcsi, ez megőrült, hallod, ez meg teljesen eladta a hétfőt, csak a hétfőt.
2: Figyelj, ez egy olyan unikum, amit érted, azonnal értékesíteni kell.
1: Soha büdös életben nem volt kiválságműsor eladva. 13 évben nem volt ki, se kapcsi, azt mondta, jó, akkor eladjuk a hétfőt.
3: Figyelj,
1: eladta a hétfőt.
3: Rendszer lesz belőle. Figyelj, amit fontos tudja, hogy Györke Atis meg a Márti rendszeresen csinálnak ilyen TikTok videókat ez alatt az intervallum időintervallum.
2: Tényleg.
3: Úgyhogy most nekik is kell
1: hát addig kapnak
3: vicceset.
1: Szabad teret, hogy akkor gyártsák a
4: teraszon.
1: Ráérnek, úgyhogy akkor sok vicces, vagy kevésbé vicces, inkább kínos videót.
4: Kellemetlen.
1: Ez a legjobb szó, hogy kellemetlen. Nem, nagyon kedvelem a Márti.
3: Őket
1: kivételesen kedvelem. Úgyhogy...
2: A többiek most így szétnéztek, hogy jaj.
1: Nem mindenki mondhatja magáról, de ne, abszolút, tehát, hogy nem, ők nyugodtan gyártsák csak a kis videókat. Nem fogok, nem, nincs, mondom, hogy nem az történik, ők úgy csinálják. Én nem gyártok kis vicces videókat. Ellenben majd meggyőzöm a hallgatókat, hogy milyen zenét kérjenek.
3: Kitalálsz egy új formátumot.
1: Hát ja, egyébként igen.
3: Ez olyan, mintha kívánságműsor lenne, nem az?
1: Igen. Ez a gyerekek. Na jól van, itt van a játékosunk. Jó reggelt, haló.
5: Jó reggelt, sziasztok.
1: Na mi a helyzet, honnan hívtál minket? Anna.
5: Győrből hívtalak benneteket, és hát még gyorsan az iskola kezdés előtt még megpróbáltam egy játékot mert ebben az idősávban képtelenség benneteket hallgatni, és reggel nem igazán tolerálják a gyerekek, hogyha megy valami a háttérben, róluk kell szólni a dolgoknak, most meg még alszanak.
2: Úgyhogy. Hány gyerek van?
5: Kettő.
3: Hány évesek?
5: 6 és 12, úgyhogy nekik nagyon sűrű a reggel.
3: Na, de meg az ébredezés. Akkor a 6 éves az most kezdi, ugye?
5: Bizony, olyan ügyes, meg motivált, meg túl nagyon büszke vagyok már most rá.
2: Ilyenek egy ezek hét. A saját gyerekek, bezzeg a másik.
1: Igen.
5: Nem szoktam másét szívni, csak az enyémet imádni.
1: Nagyon jó, jól van. Kivel játszanám?
5: Veled, Bali.
2: Nem is játszottál a héten.
1: Bocs. Szerintem nem, igazából nem.
5: Na, hát akkor lehet, hogy azért választott engem, Anna, mert...

0: akarok veled számolni. Ha idegesítenél, az lenne, de nem idegesítesz, úgyhogy...
1: Nem bántasz ki semmilyen érzelmet.
0: Igen, közömbös vagyok veled, Anna. Úgyhogy teljesen normálisan fogok játszani. Se pro, se kontra. Nem is kedvelek ősképpen, de nem is idegesít. Ez nálam ez egy nagy eredmény, úgyhogy abszolút közös spektrumon vagy, úgyhogy ez teljesen rendben van.
1: Pillanatlanak felborulok.
2: Már most örülök, jó, oké.
0: Okay. Úgyhogy nem, meglátjuk. Mehetünk?
2: Menjünk.
3: 3-2, tessék!
0: Na, itt vagyok. Szóval akkor mivel indul a hétfő? Mi lesz? Iskola kezdés.
2: A hétfő az még, igen, azzal...
0: Megvagyunk, Anna. Kimondtad az igent, észre vettem. Nem érdekes,
2: hogy... Hallottam, azonnal így hallottam a saját hangom, igen.
0: Ilyen vagyok, ha nem akarok nyerni. Képzeld, mi lenne, ha tényleg akarnék nyerni.
2: Hát igen.
3: Anna az az ember, aki nem veszi tudomásul az igényét. Ment volna tovább.
0: Jól van, figyelj, Anna, ez egy nagyon rövid játék volt. Mit szólsz hozzá?
2: Nem, nagyon csalódott vagyok.
0: Ne legyél, igen. Most miért vagy?
3: A gyerekek nem hallották.
2: Hát, mert ajándékcsomagot szerettem volna, hát miért?
0: Ajándékcsomagot, de van egy más, várj, van egy jobban. Tudok neked ajánlani jobbat. Hallgass meg, figyelj.
4: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
0: Az ma van.
3: Ma van. Hát ma beülsz a kocsiba, Győrből eljössz Gödöllőre. Nagy koncertek vannak, mindenféle jó előadóval, és aztán hazamész éjszaka. Na?
2: Ezt csinál, tehát ez nagyon jó, míg így a nyár végén. Köszönöm.
1: Tök jó.
0: Hazudtan. Hát, jól van, oké.
1: Okay. Jó helyre mentél.
0: Ha örülsz neki, vagy ha odaadod valakinek, az is jó. Mi elküldjük neked gyorsan, mert ugye ez tényleg egy mai rendezvény, úgyhogy ha mész jó mulatást, ha nem, akkor meg... Odaadod valakinek, aki esetleg el tud menni. Jó? Aztán kitartás a sulihoz, meg a gyerekekhez.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Szia, Anna. Ciao. Hello.
3: És gondolja arra, hogy a gyerekek aludtak, tehát nem hallották, hogy az anyjuk hát. Persze. Mondjam, nem volt erős.
1: Úgyis mindenki el fogja mondani.
0: Olyan kicsit olyan elkeseredett lett a végére.
1: Hát mert vesztett.
0: Hát egyébként ez benne van. De mert betelefonál, nem? Az sajnos ilyen gyerekek.
3: Nagyon hogy... magában, Anna.
0: Igen. Balázs, mi van vele? Az Atizsikat bírod, a játékos nem idegesít, valami fura. Már te se vagy a régi. Tivi küldte nekünk, köszönjük szépen.
1: Nagyon várjuk vissza Balázst a tahót.
0: Nem, ott az gyerekek, az nincsen már. Tehát az nem fogunk
1: fel... Eltemettük.
0: Az nem fog az feltámadni. Igen, ha nem mondasz horoszkópat, akkor vagy írja valaki. Gombi küldte nekünk.
3: Időjárás jelentés, horoszkóp.
0: Időjárás jelentés, egy kicsi horoszkóp, tongsú naptár.
3: Születésnapok.
0: Ezeket mind átveszünk, hát ezek elhangzottak.
1: A naphíres szülöttei, igen.
0: A naphíres szülöttei, tongsú naptár. Minden megnézzük majd. Egyébként tényleg mit mond mára, így augusztus utolsó péntekére, gyerekek, balansz nappal zárjuk ezt a kis augusztust így ebben a formában. Ezt várjál, nem zárjuk, a 31 még hétfő az augusztus.
1: A mindenféle horoszkópos felületeken azt mondták, hogy amit ma kimondasz, meg helyre teszel, meg elengedsz, vagy elindítasz, az februárig kitart.
0: Húha!
1: Tehát, hogy ma valami olyan karmikus nap van, amit ha ma elkezdesz elrendezni, vagy ma befejezel, annak februárig tart a hatása. Úgyhogy úgy csináljátok, srácok.
0: Azt a mindenitet. Ma kell elkezdenem valamit.
1: Igen.
0: És az februárig tart.
1: Tehát, hogy a mai nap az a nagy elengedések napja. Különösen 4 érintett, ebben az egyik az ikrek.
0: Aha.
1: és hogy ma inkább várj ki, mert minden, ami ma történik, annak februárig hatása lesz.
0: Akkor nem iszom. Az egy jó lehetőség, nem? De nem. Augusztus 31-től vége a szép időknek.
3: Arról volt szó, hogy hétfő este teszed le, még a kívánság műsor részegen hozod.
0: Ez a beszéd. Akkor ma még meg van engedve?
3: Igen, de várjál, mert ha ma csinálod, akkor februárig fogod csinálni, tehát hétfő este nem fogod tudni letenni.
1: Mit szeretnél jobban? Folytatni, vagy abba hagyni?
0: Abba hagyni, abszolút. Tehát, hogy nem, augusztus 31-e vége. Vége az italozásnak, vége a nyári estéknek. Hát akkor ez van végig simán, nyugodt lelkismert. Most mi van, februárig lehozzuk, nem érdekes, mit mondod, ahol adjad már horoszkópot. Hát most.
1: Jön a tél, jön a hideg, a sötét.
0: Persze.
3: Mi a legnagyobb félelmed, Júli, hogy ma belefutsz, és februárig azt fogod csinálni?
1: Csak a szokásos minden napi.
3: Lemerül az autója. Rossz eredmény jön ki a vizsgálaton.
1: Csak hogy ez a passz, amiben egész évben vagyok, ez tart egészen a jövő februárig. Úgy futottam neki ennek az évnek azzal a horoszkóppal a kezemben, hogy ez az év az enyém lesz.
0: És?
3: Hát nincs meg.
0: Nincs meg, nem?
1: Finoman szólva.
0: Várja, augusztus van, hát itt még begyújthatod a rakétákat. Hát megindulhat ez az év még. Azért
3: meg nem tudod, hogy mi lett volna a rossz, érted? Ja, lehet, hogy már halott
1: ez
3: vagy.
1: Ez most a jobb.
3: Igen. Lehet, hogy ha nem mondja azt a jós, hogy ez az év a tiéd lesz, akkor már nem élsz. Hát
1: figyelj,
3: ahhoz képest...
1: Én nekem januárban egy olyan fáklyás menetet jósoltak erre az évre, és én ennyit még nem szívtam.
0: De egyébként most nem jósoltak senkinek nagyon fáj.

0: békés
1: nekem
0: menetet.
1: Igen.
0: Azt mondták, hogy ez
2: nekem igen. Hogy olyan
0: a tűzló, meg a változás, meg a nagy söprés, meg a nagy változások, és ezért ez így zajlik. Sok mindenkinek azért borul, sok minden. De ez, általánosan azt mondták, hogy azért ezek most nehezebb
1: ez
0: idők
1: hány,
0: lesznek.
1: Azt mondták, hogy ez egy hány év lett, meg nagy változások, meg nagy fordulópontok. Igen, oké, de hogy nekem le lett írva szépen feketén-fehéren, hogy fel is hívott engem Nadina azzal, hogy ez az év, Juli,
2: nem te akarod ez visszahívni.
1: Most... Hallod, ez hogy olyan na, lesz, hogy, ki, hogy minden menni fog, minden sikerülni fog. Hát nem! Nem.
0: Hát, ja, nem hát... tudom. Igen.
1: Jó, hát akkor hagyjuk. Viszont, jó.
2: Na Domni, nem vagy halott, Juli. Tehát
0: de nézd a jó oldalát, tényleg. Tehát nézd a még lélegzel.
2: Nem omlott össze a házatok, érted? Vettetek egy új elektromos autót.
1: Egyébként igazad van.
2: Na, tehát hogy a jókat kell kimazsolázgatni ebből a nagy szaros vödörből, amiben ülsz.
1: Bocskor Gáborra jöttem ma föl például.
0: Na, hát ott tessék.
1: Minden nap van valami kis.
0: Jól
1: van?
0: Sipolt a vastüveje?
1: Életemben először álltam vele így kettesben.
0: Igen?
1: Kicsit zavarba is jöttem.
0: És milyen közelről a nikotinszang?
1: Olyan, mint az enyém.
0: Milyen, ha két nikotinos áll egy időben?
1: Hát kicsit zavarban voltam, úgy lesütöttem a szemem.
0: Mondjuk mikor nem vagy. Tehát, hogy,
1: mikor nem?
0: Tehát, igen, tehát hogy azért ez nálad nem olyan meglepő, hogy zavarban éled az életedet. Tehát,
1: de nagyon-nagyon hogy... kedvesen elköszöntük egymástól, nagyon őszinte volt a mosolya, és az enyém is az volt. Ő kiszállt a harmadikon, én felmentem.
0: Micsoda élmények, itt konkurenciával liftezgetünk így kora reggel. Nem volt ilyen rövid, ilyen small talk, nem volt valami kis beszélget, álltatok csöndben, szente szemlesütve. Nézett rád, morgott valamit, tudta, hogy ki vagy? Tudta, hogy hova mész? Nem. Igen, ismerem, Gábor univerzumát nem jellemző. Ebbe hasonlóak vagyunk.
1: Nem, figyelj, azt mondta, hogy jó munkát, de ez mondjuk nem feltételezi azt, hogy tudja, hogy ki vagyok, mert aki az épületben van, az valószínűleg dolgozik.
0: Valószínűleg szünetelni nem ide jönnél egy irodaházba.
1: Igen, aki a liftet használ, és nem az első, az Emineónál száll ki, az valószínűleg dolgozni.
0: Ez egyelőre blöffszagúnak tűnik. Ez még nem tűnik túl konkrétnak. Volt valami? Kicsit, nem tudom. Lenéztél a blúzodra, oda nyúlt a mutatójával, fölütötte az orrodat, nevetett egyet, mit ne? Semmi, csak nem. Álltatok csöndben.
1: Úgy láttam, kacsított egyet. Wow. Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy lemegyek és megkérdezem. Jó. Gábor, jól láttam az
2: lehet
1: előbb.
2: Ebből még valami?
0: Én látom, hogy rám kacsintottál. Mi olyan, volt ez valójában?
1: Hétfő, mikor jössz a liftel?
0: Lehet, azt hitte burkoló vagy. Igen. Igen. Na jó, és akkor egy könnyed goodbye-jal kiszállt a harmadikon, te megjöttél a negyedikre.
1: Igen, én megmondtam neki, hogy kellemes napot, és ilyen nagyon-nagyon mosolyogva váltunk el.
0: Nem volt tácsi-tácsi, nem volt, nem volt semmi.
2: Rápaskolt a fenekedre.
0: Nem volt egy segreütés, semmi.
1: Gyere, pucsíts ide, kislány.
0: Semmi, csak így simán áll. És ő is szemlesütve állt?
1: Ő nem. Ő fixírozott, de nagyon.
0: Nagyon jó. Hát jó van akkor. Hát micsoda élmények.
1: Szépen lassan lépésről lépésre közeledünk egymáshoz.
0: Én szerintem ez egy igen.
1: A következő 8 évben még talán fogunk még egyszer egyet üzdezni.
0: De mit csinálsz te itt ilyen korán? Mindig ilyen nagyon korán jön. Mit csinálsz ilyen 3-4-6-kor itt bent? Ilyen hamar bejöttél? De Gábor az viszonylag hamar érkezik. De mindig ilyen hamar jössz?
1: Én mindig hamar jövök.
0: Igen, így zsibasszod a többieket?
1: Persze.
0: Már reggel?
1: Ne, hát a Feri, a Zsülci, az Anna, mi így nagyjából egy időben érkezünk.
0: Aha.
2: Hát Julian legelőször, Anna is.
1: Igen, Anna, aztán
2: Ferivel
1: nagyjából egy időben futunk be ilyen 6 óra magasságában. Ja. Igen. Gondoltam, kérek tőle egy szál cigit.
0: Azt kérdezik, hogy lehet, hogy nem kacsintod, lehet, hogy csak tikkelt a szemed. De rohadékok vagytok. Na jól van, gyerekek. Oké, hát na, kinek mi jut? Kinek hogy indul ez a péntek reggel? Nekünk indul, jó? Úgyhogy belevágunk akkor, és 3 perc múlva mindenkinek. 7 óra van friss közlekedés, küldjétek, ha láttok, amit mi pedig itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptembertől új helyen működik a Nagykanizsai Fiókkönyvtár. Balatongyörökön választják ki az idei Balaton sütijét. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Színási Réka vagyok. Új helyre költözik a Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsai Fiókkönyvtára. A változtatást a Hevesi úti épület kedvezőtlen adottságai és elavult körülményei tették szükségessé. A költözés előkészítése már megkezdődött, a könyveket és a könyvtári eszközöket folyamatosan szállítják át. Az intézmény szeptembertől az új helyszínen várja az olvasókat. A költözéstől azt várják, hogy megfelelőbb környezetet teremtsen a könyvtári szolgáltatásokhoz, a közösségi programokhoz és az olvasók fogadásához. Számolt be a Kanizsa Média Ház. Balatongyörökön dől el, melyik desszert nyeri el a Balaton sütije 2026 címet. A cukrászok szeptember 18-áig nevezhetnek, a szakmai zsűrizést pedig szeptember 29-én tartják. Az értékelés során az íz és az állag mellett a megjelenést, a kreativitást, a balatoni kötődést és a fenntarthatóságot is figyelembe veszik. A fődíj mellett mindenmentes és cukrásztanulóknak szóló junior kategóriát is meghirdettek. Az eredményt október 11-én a Badacsonyi Fügefeszte jelentik be, ahol a közönség először kóstolhatja meg a győztes süteményt, írja Szaol. Idén már több mint 11.300 szabad téri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabad téri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: 7 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Holnap utolsó pénteke, hogy vagy magyar, az nem lesz most. Kérdés-választ ígértünk nektek, és aztán megcsináljuk jövő héten a hogy vagy magyart is. Úgyhogy az mozgó ünnep lett, gyerekek. A hónap utolsó szerdájára megmaradt a Jónás, de hogy vagy magyar, az egy mozgó ünnep. Az mint a húsvét.
1: Igen,
0: az...
1: Megmaradt a Jónás szerdára,
0: amit csütörtökön volt. De azt azért próbáljuk szerdára tartani. Próbáljuk szerdára tartani, a hogy vagy magyar az meg a jövő héten. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Jó, azt nézem, hogy utakról egyelőre még semmi, jövő héten majd indul a dzsihád, egyelőre nyugi, két kocsi ütközött lakiteleknél. Ennyi, gyerekek. Hát ez jövő héten ilyenkor már nem így lesz, ugye?
1: Hétfőtől kettől
0: megindulnak a kis diákok, mennek iskolába, óvodába, a szülők egy kicsit fellélegeznek, úgyhogy véget ért. Tessék?
2: Vagy éppen befeszülnek.
0: Vagy éppen befeszülnek, igen. Véget ért a lazulás, megy minden vissza régi. Régi kerékvágásban, gyerekek, ez a helyzet. Most esetleg azért támogatja Müller a kívánság műsorodban, láss, hogy nehogy izzadságszagú legyen. Tesztek ők, Szilvi, de jó vagy. Müller támogatja egyébként? Mülleres támogatás van? Igen?
1: Igen.
0: Müller támogatja a hétfői kívánság műsorban. Valami szponzort hallottam. Mindenki megbolondult, egy öreg házaspár korán reggel sörözik a vonaton, és egy hercegnőnek öltöztetett plüss krokodillal utaznak, ami a tájat nézi.
1: A sört megértem, azon nincs, nagy baj nincs, de a plüss kroki, az igen.
2: Fotót.
1: Ott mi lehet?
0: Fotót a Viberre, dobd a fotót.
1: Ott mi lehet, hogy ilyen unoka pótlék?
0: Biztos, gyerekpótlék.
1: Ja, vagy a gyerekek kirepültek már.
0: Zseni, hercegnőnek öltöztetett plüss krokodillal utaznak. Nem mondd, hogy nem jó arcok, egy öreg házaspár, mekkora forma, és a krokodil nézi a tájat. De szeretem, így akarok megöregedni. Nagyon jó.
2: A legjobb úton haladsz.
0: Fafsz, csak az őrület. A teljes őrület, persze. Ez a lényeg. Minden, ami hagyományos és hétköznapi, azt az öregkorra el kell felejteni. Vasárnap dárc, izgulok, biztos nagy élmény lesz, majd írok hétfőn.
1: Jó.
0: Fú, de nagyon nem megy fel erre a pulzusom. Dárc. Tudom, te megszállottja vagy te nem, szereted.
2: Nem.
0: Tehát te jól érezted
2: nézem,
0: magad, akkor így
2: jól
0: mondom.
2: Éreztem, igen.
1: Mentek
2: igen.
1: Most is? Készül a jelmez?
2: Nem
0: mentek?
2: Igen.
0: Nincs
2: hát
0: most
2: már?
0: Tavaly éltétek, tavaly
2: nagyon,
0: voltatok, ugye?
2: Nagyon éltük, de most még korai lenne, úgyhogy most még nem, ilyen nagy tömegben még nem megyünk sajnos. De majd jövőre. Mindenképpen.
0: Igen. Visszatér vajon a nyári SMS-es emberke, Csabi kérdezi. Ez egy jó kérdés. Nem kérdés, hogy visszatér, hogy visszaengedjük-e. Majd ezt beszéljük meg hétfőn. Újra utat engedünk neki, más találunk, számolunk újra a nyári szünetig a 80-as végű SMS íróval. Hozzunk róla ítéletet majd hétfőn.
2: Olyan következetesség, olyan kitartás volt ebben az emberben. Hogy
1: hát nem hétfőn, ugye kedden
0: kell,
1: hogy írja.
0: Ha írja
1: az elsőt, akkor majd eldöntjük, hogy mit érzünk, hogy ez most egy jó érzés, hogy megint elkezdődött a visszámlás.
0: Hármassal indul majd? Mivel indul? Kettessel? Hármassal? Mivel indul? Tehát ha szeptemberben elkezdjük olvasni, hogy ennyi még a tanév vége, az kettem indul hármassal, ugye? Az kettessel indul. Aha. 290-280, így fogunk nekiállni.
2: Az reménytelenül sok.
0: Igen.
2: Olyan 100-nál. Akkor csatlakozzon be.
0: Igen. Lassan kezdődik az iskola, óvoda, a szingli anyukák reggel 7-től délután 4-ig szabadok, csak szólok. Wow! Ez mit jelent? Hogy
2: lehet vadászni.
0: Lehet vadászni? Miért? Mi van a szinglikkel?
1: Nem úgy szinglik, hanem hogy beadja a gyereket a suliba, tehát ráér.
0: Ja!
1: De ha nincs neki munka.
2: Igen, hát a szingli anyuka nem biztos, hogy otthon ül és malmozva
1: várja
2: a lovagot. De...
0: Valószínűleg nem.
1: Hát azért 2,5 hónap dzsihád volt azoknak, aki ugye, akinek még akkora korú a gyereke, hogy kellett rá vigyázni, tudod ott azt logisztikailag megoldani a 2,5 hónapot. Nekünk azért ez már sokkal könnyebb, abból a szempontból, hogy nem kell vigyázni a gyerekre. Minden más szempontból pedig sokkal nehezebb, ha 16 évesen meg 17 a gyereket.
0: Igen.
2: Egyébként fogalmam sincsen, hogy hogyan fognak átállni. Ezek hajnali 4 előtt nem érnek haza, nem fekszenek le.
0: És aztán hirtelen kell.
2: És aztán egyszer csak még így...
1: Ebben a korban te is lehoztad. Tehát persze. Ma már ezt nem tudod megcsinálni, de hát emlékszem, hogy gyerekek, hazaértünk 2-kor, 3-kor, 4-kor, 7-kor fölkeltesz, mentél az iskolába, mondjuk egy rakat arvóta egész nap. De...
0: Kétszer bemész, harmadszor elalszol. Átállsz, nincs ezzel
2: a fiam még pultozik a hétvégén.
0: Pultozik? Uh-huh. Az mit jelent?
2: Igen.
0: Hát mi az, hogy pultozik?
2: Hát pultos egy vendéglátóipari egység.
0: Ja, naha. Na jó van, mi a helyzet Vape ügyben? Én már csak így hívom. Te hozod, én hozzam, fölvezetem, csak nem, te hozod?
2: Nem, te hozd. Hozd a Vapét.
0: Én hozzam? Mi a pöcsöm van a vapéval?
1: A vépurral.
0: Úgy tudom, hogy te hozol valami nyereményjátékos sztorit, hogy ez a te sztorid, nem a te sztorid?
2: Hát ez úgy az én sztorim, hogy én
0: hogy
2: csak...
0: Hogy sem ennyire.
1: Pöcsöm
0: van most, valaki mondja, hogy mi van, mert én úgy tudtam, hogy ez a te sztorid.
2: Annyiban az én sztorim, hogy tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem vapét.
0: Csak szigorúan vapet. Persze, öreg boomerek vagyunk.
2: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vapedílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például Párizsi utat, európai utat sorsolnak ki.
1: Tehát, ez ennyit lehet keresni?
2: Hallod, hű-hű-hű, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak. Nyilván aha,
0: de gondolom, a gyerekeknek. Na, tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen. Akik rajta vannak masszívan.
2: Igen, igen, de hát ugye, mivel ez Magyarországon illegális, ezért ezt ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, akihez oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem az, hogy három tábla csokit kapsz, hanem
0: és ki is szórják a Párizsi utat.
2: És tehát, hogy odaadják, rendesen.
0: Aha, tehát tényleg igen. Elmegy a 17 éves gyerek. Megnyeri új belépőként, és igen, elmegy Párizsban.
2: Még
0: ez a legjobb dolog, ami történhet vele a véppel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsban. Tehát ennél csak szarabb dolgok történnek.
2: Van motiváció, hogy belépj a csoportba, és vásárol.
1: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat. Tehát ugye egyrészt vépet nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ezt hogy csinálod egy nyílt csoportban?
2: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
0: Ja. mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtunk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
2: Érted?
0: Itt vannak a különböző verziók, ugye, hogy 11-101.000 forint, 5.000, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111.000 forint helyett 5.300 forintért vagy neked.
1: Várjál, mert oda van írva, hogy a kedvezmény az 8900 forint. Igen, számolsz, haver?
0: Teljesen fura az oldal, de ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül, a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk, ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen? Egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
1: Tényleg, akkor így már három. Tehát, igen. Adócsal.
0: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozza be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
2: Figyelj,
0: érted? És nem fogják meg őket.
2: Itt egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a vapénak miközben, a szúnyogriasztónak miközben.
0: De én mondom vapénak, de úristen, ne legyetek már ilyen, komolyan mondom, értsétek már, vépről beszélgetek, nem a vapéről, és én vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik, nincs más, 17-18-19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy itt mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Szóval iszonyat iszonyat mennyiségeket.
2: Én először...
0: Szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
2: A lányom párnája alatt találtam meg először.
0: Párna alatt? Nagy tartályos, 50 ezer szívásos, epres, nem... hideg, füstös? Mi volt? Legalább mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
2: Hát dehogy is, megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
0: A forgatgatós az, hogy több ízben, igen, van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek.
2: Igen.
0: Jelen esetben csak ők 50 évesek, az van, tehát ők nem baj, a szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
2: A lányom is csak találta.
1: Persze, csak eldugta le, hogy valaki, okay, más.
0: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
1: Hát 18 évesen már el kell, hogy engedd.
0: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz? Mit csinálsz, sarokba állítod?
1: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
0: Oké. De ha függő, na, akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, ja, vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát egy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok. 5-10-20-30 szívás, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
2: Lefotóztam.
0: Mit?
1: A párna alatt megtalált.
0: Hogy mit csinálják vele? Hogy a 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
2: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportunkba, hogy ez mi?
0: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyenítetted a családi csoportban, tökéletes.
2: A négyfős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
1: Igen, mondjuk,
0: nem volt nagy elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő se gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok, mit sem fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
2: Én most, hát én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet, tolunk neki, hogy mi kellene...
0: C-vitamin, K2, D3.
2: Legalább ezt is.
1: Jó erős legyen az immunrendszer.
0: Fölpusztoljuk az immunrendszer a szar ellen.
2: Vépezd,
0: de saját udarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tedd tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
2: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy mondjuk 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
1: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
2: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
1: Beszélgetni beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen cikk küldés van?
2: Nem, mi csak cikkekben értetek.
1: Nem beszélgetünk egymással.
2: Beszélgetünk erről, de hogy én hogy állok oda elé példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
1: Én ebben azt csináltam, ugye dohányosként.
0: Na ti hogy álltok?
1: Ebbe nálunk egyik sincs benne.
0: De nem vépeznek, ez már tök nagy dolog.
1: Nincs legalábbis amit én tudok.
0: Nem azt tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban gyerekekkel.
1: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most. És ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol, és én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni, és akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
0: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs, ugye ezt az Ári 100-szor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő, tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyver arzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem. Igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 ezer szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hidegfüstös. Letettem a hajam olyan finom, hogy mondom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 ezer szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, egy óra múlva gyújtottál rá, de itt a rendelkezésed rá 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
1: És bárhol csinálhatod. Bárhol? Itt is csinálhatod bent.
0: Úristen.
2: És ez a másik, hogy nincsenek azok a következmények, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára, nem leszel tőle büdös.
0: Nem, jó ízű, finom, menő, trendi.
2: Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi beszélgetésre.
0: Persze, szerintem ez nagyon sok szülőnek dilemma, és ugye nem is csak a 17-18, tehát beszéljünk a 13, a 14, igen, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokják. És nem tudjuk, hogy mi van benne.
2: Ha Benny, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
0: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván a 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már...
1: A megtiltott kiabász
0: ellen nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá. Tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, ha neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja. Nem, a szart nem, dehogy nem. Rászokott, kettőször megkínálták, rabul ejtette a cucc. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni, rábíznám. 17-esen rá kell, hogy bízzam.
2: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
0: Nem fog.
1: Nem.
0: Ez nem fog. Ez nagy millió dolláros iparággá nőtt, nagyon gyorsan és nagyon nagy függőség.
1: És nagyon nagy trend, tudod? Meg nagyon szexi az, ha te is csinálod. És ha mindenki csinálja, akkor te is be fogsz állni a sorba.
0: Szexi, menő, trendi, jó ízű, sajnos. És ez nem reklám, ez az igazság, ez ellen kell harcolni. Írjatok, drága szülők, hány éves a gyerek? Hogy álltok jelen pillanatban? Mit találtatok a táskájában a párnája alatt? És kinek mi a megoldó képlete? Hát, ha hallunk okosat. Jó, jövünk mindjárt a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
5: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
5: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Ne küzd te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
7: Önnek a Protexin kell!
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagy Kanizsára érkezik a Richter egészségváros. Fellépnek az illegális hulladéklerakás ellen Sármelléken. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal várják szeptember 19-én a nagykanizsai Erzsébet térre látogatókat. A Richter egészségváros rendezvényével a Kanizsai Dorottya kórházat is támogathatják a résztvevők. A gyógyszergyártó 3,5 millió forintos alapadományt ajánl fel, amelyet a látogatók a programokon és a szűréseken való részvétellel tovább növelhetnek. A kórház a támogatásból mesterséges intelligenciát alkalmazó, melanoma szűrésre is használható testszkennert szeretne beszerezni, közölte a Kanizsa Média Ház. Elszállította az évek alatt felhalmozódott illegális hulladékot Sármellék önkormányzata a helyi focipálya mellől. A megtisztított és rendezett területet a jövőben kamerával, valamint sorompóval védik, hogy megakadályozzák a szemét ismételt elhelyezését. Az önkormányzat azt ígéri, következetesen fellép az illegális hulladék lerakókkal szemben. A település közterületein az eldobált cigarettacsikkek is rendszeres problémát jelentenek. Ezért a buszmegállókhoz és a közterület szemetesek mellé külön csikgyűjtő dobozokat helyeztek ki. A lakosságot arra kérik, hogy használja ezeket, és közösen vigyázzon a megtisztított rendezett környezetre, írja az AOL. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: A fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, és ugye itt erről a VIP dologról beszélgetünk itt szülőként, hogy mit tudsz csinálni, most megnézzünk ilyen különböző oldalakat, és itt arról van szó, hogy itt már ugye, hát nem csak termékcsaládokat hirdetnek, hanem 4 milliós fődíjat, meg párizsi utazásokat, szóval, hogy próbálnak új vevőket berángatni, nyilván teljesen illegális maga az oldal. De azt mondjátok már meg nekem, hogy ez ennyire egészségtelen, amit ugye itt mindenki riogat meg, egyébként vannak tehát orvosok is, meg szakértők, hogy legális a többi országban? Nálunk azért nem legális, mert nem lenne belőle bevétel az államnak.
2: De lenne belőle.
1: Akkor miért nem legális? Mármint, hogy Ausztria, aki azért nagyon felvilágosult, az állampolgárait védő, jó szociális hálóval rendelkező ország, miért árulja? Miért van a környező országokban? Miért legális?
2: Nem tudom, illetve sejtésem van. Ausztria például azt mondja, hogy ha felnőtt lakosság el tudja ezt dönteni, hogy akar-e vépezni, vagy nem akar. Mi meg azt mondtuk, hogy ennek egy olyan káros hatása van, amit nem eresztünk tehát rá szerinted, az országra. Tehát mi
1: de szerinted egészségügyi okok miatt nem engedik ezt? Biztos? Nem azért, mert valami a jövedéki adóval a bevétellel nem ellenőrizhető?
2: Hát abban a pillanatban, hogy ez bekerülne a trafikba, a cigitrafikba,
1: a dohányboltokba.
2: A dohányboltokba, onnantól kezdve az az államnak rettenetes bevétel lenne.
1: Mert hogy cigit árulunk, alkoholt árulunk, tehát ne legyünk azért álszentek, hogy most a vigyázz ránk a pártunk és kormányunk is azért nem engedi, mert hú, de nagyon egészségtelen. Tehát, hogy de a környező országokban, Írország, Ausztria, nem tudom, halálosan legálisan egyébként ugye megveszed ezeket a cuccokat. Tehát, hogy közben nem. Ők is tudják a dermesztő hatásokat, hogy ez mi van benne, meg mi történik
3: nem
1: a gyerekekkel.
3: Nem értem az okát, mert hogy tiltani nem tudja, tehát megállítani nem tudja. Ha már nem tudja megállítani, akkor miért nem veszed be belőle pénzt? Tehát, hogy van ebben valami ellentmondás, de igen, hát pont mesélte Anna, hogy Szlovákiában is legális, és ott most próbálják majd valahogy kivezetni.
1: Ja, hogy most próbálnak belőle kijönni.
3: Most próbálnak szigorítani, aha. Igen.
1: Ugye arról beszélgetünk, hogy van kamasz gyereked, mert felnőttként úgy dönt, szívod, oké, már mindenki azt csinál magával, amit szeretne, de hogy 14-15-16 éves gyerekkel mit csinálsz, és hogy van egyáltalán megoldás, vagy hogy szülőként milyen megoldó képleteink vannak arra, hogy megtaláld a párnája alatt, a táskájában, tudod, hogy káros, szar végignézi, hogy a gyereked ezt szívja. Gengelnek, bandáznak, adják, veszik, és ki tudja, hogy valójában mit víz be a szervezetébe. Ez tényleg nem jó.
3: Nálunk is volt egy ilyen evolúciója ennek a történetnek. Tehát, hogy amikor tudtam, hogy becsukják az ajtót, és akkor bemész és érzed ezt az édeskés illatot, akkor tudtam,
1: a szobájban, hogy tudtad, hogy csinálja. És akkor rákérdeztél? Jó.
3: Hogy ez mi? És akkor néztek rám nagy szemekkel, tudod.
2: Egy új parfüm.
1: Ja, mert érezted az epret,
3: igen,
1: aha.
3: Igen, hogy ez,
1: vagy a banán illatot.
3: Épeztek? Igen. Nem, dehogy is. Persze az elején ment a tagadás, és pont a kintet...
1: Ha én nyugodtan becsukott ajtóval szívják, azért olyan nagyon nagy szülői, mert ugye...
2: Nagy pánik nincs,
1: de nem tudom, milyen respekted otthon, de hogy azért érted, legalább menjen ki, az nem tudom, a teraszra vagy valahol. Becsukja az ajtót, vépezik, hát azért olyan nagyon nem. Tehát nem izgul azon, hogy bejössz, akkor mit fog mondani.
3: Eldugja, hallja, hogy jövök. De hogy pont azon gondolkodtam kint a teraszon, hogy valószínűleg hogy sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések. És most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontos, hogy ugyanazt csinálja.
1: Halálba idegelném magam, ha igen? A gyerekem 17 évesen ott szívna előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miatt, hanem hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
2: Így van,
1: saját magam kudarcának is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívná a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltam meg, nem mondanám, amíg érte itt laksz, de nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, basszus kulcs, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen, de mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
3: Az a helyzet, hogy megteszi így is,
1: persze.
3: Csak becsukja az ajtót, tehát hogy...
1: Neked meg marad az eperillat, ami kiszivárog a küszöbön.
2: Egyen valóban jobb, hogyha előtted is merik, nem, mert az legalább őszintesség.
1: Egyébként igen, érte? Abszolút.
2: Annál jobb, mint hogyha a dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői...
3: Egy
2: szülői kudarc beismerése. Most egyébként nagyon sokan küldték, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
1: Ja, persze.
2: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod az elmúlt 50 év hatását, érted? Amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben. Hogy ezzel az a baj, amit az Aherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
1: Nem tudod, mi van benne.
2: Fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj, hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
3: Én azért mondtam, hogy azt remélem, hogy kimegy a divatból, mert ennek a generációnak az, hogy rendes cigarettára rágyújtson, az már ciki. Ők igen. Szerintem sokkal egészségtudatosabbak, mint mi voltunk. Azt gondolom, hogy azt remélem, hogy ennek is lesz egy ilyen divat időszaka, egy, másfél, két év, és utána valaki, és akkor aztán jön majd egy ilyen hullám, aki azt mondja, hogy fú, hallod, de kellemetlen. Azt
1: hogy ez is ugye egyszer csak, hogy kilöködik, vagy kimegy a divatból.
3: Aha, így kimegy, igen, és akkor utána azt így le.
1: Mikor a cigaretta

0: Erre még egyébként jók az égés termékes történetek is, tehát, hogy ezek a sima ilyen, tudod, ezek a...
1: amit itt, IQOS, meg
0: IQOS-ok, hogy újra menővé tudták varázsolni egy büdös, rossz lehelletű sztorit, egy kicsit befiataltották.
1: Van tehát nagyon nagy ott mentek eszköz, ezzel. Az már önmagában ugye egy ilyen
0: szabadalmaztatták, levédették, igen, jól kitalálták, de hogy mit mentettek ezzel?
2: Nézd, ez
0: nagyon érdekes.
2: Szerintem ez egy baromi jó megoldás, azt hiszem talán Spanyolországban vagy Máltán mesélte a Miro, hogy szerettek volna cigarettát vásárolni, és ott csak automatából lehet, és csak úgy tudsz vásárolni, hogy odaérinted, azt hiszem, a személyi igazolványodat, vagy valamit. Az, aki abból az automatából vásárol, mert csak itt tudsz vásárolni, az több TB-t fizet, mert hogy te dohányzol, tehát tudatosan károsítod az egészségedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ennek van egy ilyen típusú következménye, tehát hogy...
0: Ezt hol csinálják?
2: Máltán talán.
0: Ötlet, nem?
2: Igen,
0: tehát, tudják, hogy veszel a bankkártyát, alapján viszont több tévét fizet.
2: És ott hiába kérték őket arra, hogy legyenek kedvesek neki vásárolni, mondták, hogy ők ezt nem csinálják, mert hogy bekerül a rendszerbe, hogy ő dohányárut vásárolt.
0: Aha, tehát, akkor valószínűleg megveteti valakivel, nem? Tehát, hogy vagy
1: illegálisabb megveteti. De nem veteti, mert akkor ő fog több adót fizetni.
2: Érted? Aha, tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe azzal, hogy én dohányzom, tehát hogy nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik. Tehát, hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet fizetsz.
0: Kicsit több lóvét fizetsz a közösbe. Ez egy jó ötlet.
2: Leszállsz róla.
0: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló, edzőnek tanul tovább majd, idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén. De szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menj, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol, írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam 2 hete kapott ettől a szartó nikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja többet.
2: Nektek volt ilyen? Nekünk volt ilyen?
0: Nikotin mérgezés?
2: Az, hogy a Miro a testvérével csinálta ezt végig, hogy megtalálta a cigarettát a táskába, és azt mondta, hogy oké, akkor leülsz ide, és szívod, amíg tart.
0: Aha.
2: Olyan rosszul.
0: Akkor a náci, te jó Isten. Atya úristen.
1: De várjál, te jött azóta, nem
2: olyan szarul lett tőle a srác szerencsétlen.
0: Igen?
2: Hogy hány, nem baja volt.
0: Hát elég 2 éves nőszpárnát fölhelyezni egy erősebb dózisban.
1: És azóta dohányzik?
0: Ott szokott rá. Szarul lett, nagyon tetszett neki.
1: De még egyszer próbálj.
2: Nagyon szarul volt, de az igazság, hogy ilyen 15 éves kamasz volt, és utána szerintem mint Dafke kitartott. Hogy őt ezzel nem lehet visszatartani.
1: És azóta is dohányzik.
0: Az én lányom párna alatt egy akkora dildót találtam, hogy elszégyeltem magam. Visszatettem, tisztelektem neki. Jó, mondjuk 24 éves, felesleges beszélni vele. Felesleges beszélni vele, úgy gondolom. Azt a mindenségét neki.
2: Mi ennyi idősen házibort loptunk.
0: Igen, hol vannak már ezek a régi szép idők, igen. Nálunk mindárom gyerek végignézte a dohányzó nagymamája halálát, ők mondják mindenkinek, hogy ne dohányozzanak. Én szívom ezt a szart, 36 vagyok, eddig úgy örültem, hogy péntek van, de most már szorongatok ebbe is, köszi. De. Nem akarunk senkit szorongatni, csak kíváncsiunk, hogy mi a gyerekeknek a megoldó képlete. Azt mondja, soha nem tiltottak tőlem semmilyen cigit, rengeteget voltam cigizős társaságban, egyszer nem próbáltam ki semmit, ami napig ellenzek minden ilyet. Aha, jó, hát ez tök jó, csak nem ezt kérdeztük. 14 éves, már a második vép került letartóztatásra, nem érdeklik az érvek és az indek, hogy miért szar haverok csinálják, ezért neki is kell, írja Beatrix. 14 éves. Tudod? Tehát is nem, nincs.
1: És már a másodikat nyomja.
0: És nincs nagyon eszköz, igazából, igen. Fel kell jelenteni a gyereket.
1: Ez az.
0: Én szívtam 3 hónapig, de a nyirok csomón bedurrant tőle, nagyon durva volt. Nálamk az öcsém 15 éves, 2 éve szívja a faterékkal, és ők veszik neki. Milyen végletek vannak azért itt, nem?
2: Hát azt...
0: Hogy a szülők meg közben azért van, aki megveszi. Én a küzdelmet 16 éves korában kezdtem vele, most 18, és ő kérte, hogy vegyek neki nikotinmenteset, mert többet nem szívépet, és már csak bulikba veszi elő. Azért az se rossz egyébként.
1: Ausztriában álltak 2027-ben vége a dohányboltos árusításnak.
0: Tehát ott is már inkább kiszedik a forgalomba.
1: Hát ezt a hallgató írta, nem tudom mennyire korrekt az ügy, de aha, elméletileg jövőre ott se lehet majd.
0: Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
1: Aha.
0: Aha, azért ez is egy nagy kompromisszum.
2: Van egy nagyon kedves...

0: A barátnőm, akinek a testvére onkológián dolgozik, és így többször felajánlotta, hogy így be lehet jönni. És én körbevezetlek nagyon szívesen, és megmutatom egyébként, hogy hogy néz ki az, aki végstádiumú rákos, tüdőrákos, és hogy egész életét végig dohányozta, és hogy ez vár rád is. És az a baj, hogy de hogy ebben a korban egy 15-17-19 évesnek ezeket hiába mutogatott, szerintem nincsen akkora visszatartó ereje, tehát nincs.
1: Nincs.
0: Tehát gondolod, hogy egy 18-19 éves ember magába száll. Ugyanez volt, amikor rárakták ezeket a fotókat a dohányipari termékekre.
2: Elméletileg az ugye nem nekünk szól, a dohányosoknak, tehát azt tudják, hogy aki dohányzik, azt nem érdekli, azt azért tették rá, hogy az új generáció ne szokjon rá, és bejött, mert nem szoktak rá, helyette
1: vépeznek. Hát izgalmas, gyerekek, érdekes. Érdekes, de hogy azért azt látjuk az SMS-ekből, meg családokban, hogy azért mindenhol nagyon nagy küzdés.
2: És ugyanez a nikotinpárna is.
1: Ja, ugyanez, snüsszed, ugyanez,
2: snüsz,
1: persze.
2: Ugyanaz, nem, attól nem, meg mondjuk átlukad az ínyed. Na, szóval.
0: De a snüsz az most még pörög? Na, annak is volt egyébként egy ilyen nagy felfutása, és az utóbbi időben például szerintem...
1: Elhalt egy kicsit, igen? Kicsit. Kikopott?
0: Aha. Hát kevesebben csinálják, mert hogy azzal egyébként tele volt minden hír, hogy egyrészt kiukadt tőle az ínyed meg, hogy nagyon hamar lesz hatása.
1: Én az egyszer kipróbáltam, én beraktam, én figyelj, én nekem 22 másodperc kellett, és majdnem elájultam.
0: Igen, tehát, hogy olyan gyorsan feszívodott.
2: Nagyon dózis.
1: Valamilyen társa voltunk, valós snűz, hagyd megyek, kipróbálom, hogy erről beszélünk a rádióban még. Nem mondod, hogy ez egy kicsit erősebb. Hagyjad már, tehát szorakod, erősebb. 80 kiló vagyok, ez csak például. Figyelj, azt mondja, körülbelül fél percet van, és búcsúzzál, mondom. Na jó, most már viszont tényleg érdekel. Felrakod ide az ínyedbe, ez egy ekkora párna, figyelj, tényleg 15 másodperc.
0: Levert a víz.
2: És szarul vagy tőle? Vagy?
1: Abba a pillanatban. Hát iszonyat hány inger, lever a víz, megfájdul a fejed, kézre meg, és mondom, ti ezt nyomjátok. Kettő van ment. Hülye vagy.
2: Az azért profi.
1: Hülye vagy. És olyan dózisú nikotin szabadul fel a szervezetedbe, mindened, kezed, lábad remeg, lekerülöd, és szerencséd van, akkor nem hányod össze magad. Én nem vagyok hozzászokva annyira a nikotinhoz, agyonvert. Agyonvert. Na gyerekek.
2: Ez igen, és duplán nyomja a csávó.
1: Ez így nagyon kemény. Úgyhogy csak óvatosan. Na jövő mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
5: Sportos sulik ezt és kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
11: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15.000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5. Optic World, a tisztán látás szakértője.
16: Schneider Autóház, Pécsen, Kaposváron és Nagykanizsán. Szerviz vagy karosszéria javítás? Nálunk nem kell választania. Minőségi munkát kínálunk versenyképes áron, garanciával és gyors ügyintézéssel. Több mint 30 év tapasztalatával dolgozunk azon, hogy autója a lehető legjobb kezekbe kerüljön. Megszokott helyen, új névvel, Schneider Nagykanizsa. Nagykanizsa, Teleki utca 21. Schneider Autóház, ahol autója megkapja, amit megérdemel.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
17: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Két országos horgászbajnokságnak adott hont a csónakázótó. Az iskolák fejlesztéséről egyeztettek Zalaszentgróton. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Egyszerre két országos horgászversenyt rendeznek a nagykanizsai csónakázótónál. A helyszínen a mozgáskorlátozott horgászok országos bajnokságának, valamint a veteránok versenyének résztvevői mérik összetudásukat. A szervezők előkészítették a versenypályát és a horgászhelyeket, hogy a mezőny megfelelő körülmények között versenyezhessen. A nagykanizsai tó az elmúlt években több rangos hazai viadalnak adott már otthont. A mostani rendezvény célja a versenyzés mellett a horgászsport népszerűsítése és a sportolói közösségek erősítése. A verseny mától vasárnapig tart, közölte a Kanizsa Média Ház. A tanévkezdés előtt egyeztetett Zalaszentgrót polgármestere a város alapfokú oktatási intézményeinek vezetőivel. A megbeszélésen áttekintették az iskolák előtt álló felújítási, fejlesztési és működési feladatokat. Arról is tárgyaltak, hogyan tudná az önkormányzat hatékonyabban képviselni a helyi intézmények érdekeit a fenntartónál. Bár a város nem fenntartója és nem működtetője az iskoláknak, továbbra is részt kíván venni az oktatási körülmények és a képzés színvonalának javítására. Az egyeztetésen részt vett az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola augusztusban kinevezett új igazgatója is, írja Zavol. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, mintha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutilizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak.
2: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
2: Jó reggelt.
1: Drága hallgatók.
3: Mi?
1: Mi van Trumpal most? Miért szállt le a kanadaiakra? Nem normális a csávó.
3: De ezért megint a tó átnevezést.
1: Átnevezt az Ontario
3: tavat. Ugye úgy kezdődött, hogy védővám. Igen. Kanadából érkező termékek 50%-os vámot kapnak. Azt mondta, hogy ez nekem nem elég az Ontario tovától. Amerika tó!
1: Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat.
2: De úgy, hogy ezt egy filctollal így áthúzta.
1: Áthúzta, és azt mondta, hogy a belügyminisztériumnak 30 napja van, hogy a változtatás átnevezze az Egyesült Államok hivatalos földrajzi név nyilvántartásában. Ugye ezzel tulajdonképpen ő azt éri el, hogy Amerikán belül a szövetségi névhasználatot szabályozza, tehát nem tudja rávenni, hogy más országok is Amerika tónak hívják az Ontario tavat, ami Kanadában van, tehát nem is amerikai fennhatóság, de belül, a államon vagy országon belül, ő mindenkit kötelez arra, hogy ez mostantól kezdve Amerika tó. Láttuk már ilyet Vármegye-megye. Mm. Tehát, hogy voltak már ehhez hasonló törekvések. És azt mondja, hogy nem állunk meg itt, talán át kell nevezünk az Atlanti vagy a Csendes óceánt. Talán mindkettőt.
2: Ez most komoly.
1: Ő mennyire van elborulva?
2: Hogy tovább ment ez?
1: Igen, tehát, hogy Amerikán belül ő átnevezi, nyilván bennünket nem tud kötelezni, hogy máshogy hívjuk. De hogy az amerikaiaknak ez lesz, odaírva a térképre.
3: Trump víz?
1: Atlanti vagy Csendes óceán?
2: Nem. A nagy víz, meg a még nagyobb víz.
1: Figyelj, nagy a durva, csak tényleg teljesen megőrült. A kanadaiak nyilván tiltakoznak, ők azt mondják, hogy nem, hát ez a tó, ez Ontario tó volt, van, lesz, marad. Nem fogjuk máshogy hívni. De hogy ez már tényleg ez az őrületnek a széle, nem?
2: És akkor... Átnyomják majd a földrajzkönyveket, a térképeket, és mindent. Amerikán és lesz egy kifejezetten Amerikára nyomott térképrendszer.
1: Hát az amerikaiak úgy tanulják, igen. Lesz egy kifejezetten Amerikára nyomott térképrendszer, az Ontario tóra az lesz, hogy Amerika tó, így hívják. Nyilván a kanadaiak nem fogják átírni.
2: Én még várnék ezzel egy kicsit, mert lehet, hogy még lesznek itt változtatás.
1: Meg kéne várjuk az egészet, minden nevezen át, akkor egy nyomtassanak újra egyébként, igen.
2: Mi a Grönlanddal, arról lettet? Vagy az
1: kicsit elkezdtek kapirgálni kanadaiakat. Hát most, ahogy fölébred, amerre megy.
2: De igen. Tudod, hogy van ez, hogy felébred, nyújtózkodik egyet, itt megpörgeti így a földgömböt, így besunja a szemét, rábök valamin, és azt mondja, hogy Ontario tó, mit lenne?
1: Igen. Valamikor kedveltem a fószert, kifejezetten jónak
2: tartottam.
1: Hát azért ez az évek alatt azért ez kicsit megkopott. Igen. Tehát, hogy úgy látom, hogy ebben az intézményben mindenkit erősen leépítenek. Gyógyszerezik. Nem tudom, mivel
3: szerintem már akkor sem volt normális, amikor megválasztották, de...
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly gyógyszer hatása alatt áll, de hogy kezd az egész csávó, ahogy lemegy a lépcsőn, ahogy följön a lépcsőn, ahogy felszáll az elnöki gépre, tehát nagyon durván Biden-esedik, tényleg.
2: Azt észrevetitek, hogy ez az ember gyakorlatilag csak is az Air Force One WC-je mellett ad interjút, sőt a tájékoztatót? Megfigyeltitek már?
1: Tényleg, mindig a WC mellett áll.
2: Mindig a WC mellett áll, kicsit nekidőlve, egy kicsit hátrafordulva, még így gyorsan elmondom a frankót, aztán utána megyek, felszállok, de hogy mindig a WC mellett átcsorogva mondja meg a tutit. Nála ez valami egy ilyen bevett szokás, tudod, nagyon rohanok, de azért elmondom még, hogy akkor holnaptól az Ontario tó Amerika tó lesz.
1: Mindezt a WC mellett.
3: Nagyon kell kapilnia, vagy?
2: Nem tudom, de tényleg olyan érzésed van, mint hogyha hogy odavetem, hogy jövő héten akkor kicsit lebombázzuk ezt a szamaszt, és akkor most gyorsan felszállok. Tehát mindig nézd meg, a sajtótájékoztatók nagy része az a WC mellett zajlik. Ne, neki az Air Force One-on van dolga, aztán...
1: Amikor ő élesebb volt, és ő posztolt, és még nem volt elnök, és reagál dolgokra, meg az egész a csávó nagyon tetszett, mint jelenség, de most már tényleg ő is egy ilyen önmaga paródiájává kezd válni. De
3: valahogy... Nincs egy plénum alatta egyébként, aki azt mondta, hogy elnök úr, nem. Nincs.
1: Szerintem teljesen elszabadult.
3: Nem fogjuk Amerika tóra átkeresztelni.
2: Szerintem neki vannak tanácsadóik, akik így körbeülnek, akik így megmondják, hogy na de elnök úr,
3: hívottok rúgva.
1: Szalának igazán, hogy összeg a fehérház vizében van valami. Tehát őket ráteszik valamilyen gyógyszerre vagy vízre, ezt elkezdik inni, és egy-két éven belül látványos a leépülés. De tényleg, tehát hogy így egy-két éven belül nagyon-nagyon durván. Nagyon durván épülnek. Na ha már egyébként Amerika, azt mondjátok már meg, hogy hogy van, hogy amikor mi felszállunk egy repülőre, akkor még mindig ott tartunk, hogy 50 milliliter vagy 100 milliliter, átfésülik a cuccodat, kivesznek belőled ez odorokat, meg minden mást, ahogy én most legutóbb jártam, hogy egy sima ilyen stiftet is elvesznek, meg pesztót, ami mondjuk, mit tudom én, 100 milliliteren felül van, mert hogy az nagyon veszélyes.
2: Miért volt nálad pesztó?
3: Szereti a pesztós tésztát.
2: Indulsz külföldre, hogy van nálad mindig egy pesztó?
1: Mi, fia, én külföldre megyek, mindig viszem magam a stiftet és a pesztót.
3: Ki tudja, szar a kaja, összedob egy tésztát.
2: Sose lehet tudni, mikor
1: el van adva a repülés mindig egy ilyen hiper túlbiztosított dolognak, ahol téged fenékjukig átnéznek, nem így van?
2: Hát de.
1: Mindenedet átvilágítják. Igen, a kézipodgyászodat, a bőröndedet. Miközben olyan dolgokat olvasol, hogy egy amerikai járaton levetkőzött a pilóta fülkében a pilóta, és felnőtt tartalmat nézett a kapitány, miközben az első tiszt vezette a gépet. Érted? Te ott ülsz, szorongsz azon, kikéred a viszkidet, és hogy bejussál, leülhessél, és odaérjél, ez ledob magáról minden ruhát, utazó magasságban levetkőzik, és pornót néz a pilóta fülkében.
2: Hát ő is fenékjukig valakit át akart nézni.
1: Azért ez a repülés, ez egy hogy is mondjam, csak egy ilyen professzionálisabb dolognak tűnik, nem? A női első tiszt vezette a gépet.
3: Ráadásul csaj az első tiszt.
1: A férfi később bűnösnek vallotta magát, és jogerősen egy év próbaidőre, valamint 5000 dolláros pénzbírságra ítélték. Itt nem ér véget a történet, az első tiszt szerint ugyanis miután jelentette az esetet, ő került komoly hátrányba.
2: Hát igen, mert utána...
1: Egy amerikai gép, tehát nem is egy ázsiai gép, vagy valahol tényleg, nem tudom, messze egy harmadik országban lép, tehát ez egy amerikai gépen a Southwest Airlines Philadelphia és Orlando közötti járatán történt, hogy a csávó levetkőzött, kinyitotta a kapitány ajtaját, ledobott magáról minden ruhát, földobta a lábát a pultra, és elkezdett felnőtt filmeket nézni.
3: Hogy neki van internet föld.
1: Egyébként honnan van internete, internet. Igen. Igen. Elhagyta a pilóta ülést az utazó magasságon, majd egy laptopon, várjál, laptopon. De mert mi az, hogy elhagyta a pilóta fülket? Hát, a pilóta ülés elhagyta, és akkor bicsit fölállsz.
2: Hát
1: fölállsz. Kicsi a hely.
2: Hát ahhoz, hogy lett oldagatját.
3: Van pont. Hát egy szegény csaj, képzeld el, aki ugye át kellett vegye az irányítást, mert ő ugye az első tiszt, tehát átveszi az irányítást, és azt látod a szemed bal sarkából, hogy a kapitányod lógó brével a válasz.
1: Laptopon néz.
3: Fölött egy laptopon pornót
2: és
3: néz.
2: Amikor kiadja az utasítás, hogy nem tudom, Janice Kérlet vedd át az irányítást, és azt hiszed, hogy kimegy WC-re.
1: Valami
2: történik, mert dolga van, de helyett feláll, és igen, elkezdi letolni a gatyát. Én szerintem ennek volt egy evolúciója.
1: De mi hozza meg az ihletet? A felszállási procedúra? A checklist?
2: A perverzió.
1: Honnan kerülsz ihletbe, érted? Mi adja meg, hogy ültek ott, viszitek a gépet, te már alig várod, hogy utazó magasságon legyél, és egy szál alsó gatyára vett közül a pilóta fülkébe. Nem, hát azért ezt jelentik, azt ott rögzítik a hangot, ami ott történik.
2: Szerintem ez egy perverz barom. Voltak már kísérletei, ilyen próbálkozásai, próbálkozott, hogy meddig mehet el a csajnál, néha tudod kicsit ki.
1: Jó, hogy a csaj másodpilóta hozta meg az ihletet,
2: hát, szerinted? Valószínű, hogy ezek ők már többször repültek együtt. Erről a pasiról lehet tudni, hogy egyébként ez nem százas. Tehát mindig lehet, hogy szexista megjegyzéseket tett, vagy ezt, aztán. Azt nem hiszem, hogy ezzel indult, hogy ő rögtön neki vett.
1: Tehát erinten szerinted van egy evolúció. Igen, a csávó beteg, folyamatosan megjegyzések, a női másodpilóta tudod, akkor inzultált a kicsit.
2: Igen, ez úgy indult, tudod, hogy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt még csak fotókat mutatott neki a telefon. Nézd csak, milyen jól néz ki, akkor hát látod ezt a képet. Jaj, ne csináld már, Jack, ne. És valószínűleg a csaj nem, lehet, hogy nem utasította el kategórikusan, vagy nem küldte el azonnal a fenébe, és ez azt gondolta, hogy akkor ez felhívás keringőre, és akkor így jutottunk el addig, hogy pucira vetközött is neki állt.
1: Na de, várjál, tehát a pilóta fülkében ugye rögzítik folyamatosan hangot. Nem csak a rádióforgalmazást, ott minden rögzül.
2: Hát csendben.
1: Tehát a csávó azt gondolta, hogy ez ebből nem lesz ügy, hogy ő levetközik a sugatjára, és elkezd laptopon pornót nézni. Érted? Tehát, és miközben ott ül mögötte 300 ember. Ez egy komoly hivatás. De azt gondolod, hogy ezek a csávok egy csomó tanulnak, meg egy csomó időt feláldoznak az életükből, meg felelősségtudatuk van, meg 300 millió dolláros nagy Boeingeket vezetnek, 300 utassal, ez a 737-es azért ez nem egy kis gép, szóval, hogy ennek van valamilyen presztízse. Uh-huh. Vagy van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen komolysága a kapitány.
3: Hogy ezt vajon szokta máskor is csinálni? Vagy ez az első eset volt? Vagy eddig csak otthon csinálta, és azt gondolta, hogy kipróbálom itt is?
2: Nem, én szerintem ez volt, hogy tudod, egy, mint amikor te szoktad néha levenni a felsődet, és azt
3: mondod,
2: nézd, milyen hideg van.
1: Ez egy jó kérdés, hogy ez zaklatásnak számít? Az. Tehát ez hát, egyértelmű munkai zaklatás.
2: Hát hogyne, hát te gondolod, hogy a másodpilóta kérte, hogy Joe vetköz már le, és nézi a laptopodon felnőtt.
1: És ilyenkor a másodpilóta lejelenti a toronyba, hogy éppen mi történik a pilóta fülkében? Azt, hogy ő beszól, hogy gyerekek, nem tudom, mi történik, a csávó mellettem levetkőzött.
2: Irányító torony.
1: Alsógatyában van a pilóta. Elővesz egy laptopot. Milyen felkészült? Elővet egy laptopot. Érted? Nem is a telefonján. Ő erre rákészült. Elővet egy laptopot. Lejelenti a toronynak, hogy van egy kis baj.
2: Azért merész. Hát, de az nyilván pontosan tudta, hogy ezzel kockára teszi az állását. És nem csak akkor. Ja, ebből akkor lesz ügy, hogyha ezt a nő jelenti?
1: Szerintem ez kiderül. Szerintem hangrögzítés folyamatosan folyik. Egyébként a bírósági dokumentum azt mondta, helytelen magatartást tanúsított a pilóta fülkében. Oh, érted? Én iszom két viszkit, elkezdek hangoskodni, akkor lekötöznek, és minden utasa veszélyes vagyok.
2: Lesokkolnak,
1: érted? És jön a nem tudom ki, elvisznek hátra, gumipókkal odakötnek valami székhez, mert hogy, és egyébként rám terhelik a visszafordulást. A csávó elől egy szál alsógatyába bünteti magát, és azt mondja neki a bíróság, hogy helytelen magatartás. A helytelen magatartás érdeklő az, ha egy viszkiet, két viszkit iszol.
2: Jó, de hányszor próbáltál meg levetkőzni bent az utastérben? Tehát lehet, hogy az kellett volna, azt lehet, hogy akceptálják.
1: Ha én ezt megcsinálom az utastérben, ezért visszafordul a repülő.
3: És mindent te fizetsz.
1: És terrorista vagy, és bomba van nálad, mindent kifizet, érted. A pilóta még nyugodtan vetközöl, és nézzen pornót, igen. Bűnösnek vallotta magát szemérem sértő, illetve obszén cselekedetei miatt. Hát ez komolyan. És várjál, nem tiltották el, tehát azt mondják neki, hogy egy év próbaidő, és utána gyere, repülj újra. Semmi baj!
3: Ha addig nem vetkőzöl, akkor jöhet.
1: Ha addig kibírod, hogy nem vetkőzöl, akkor gyere, repülj újra.
2: De én imádom ezt. Nem dobod le a textilt. Azért nekem voltak olyan kollégáim, ráadásul kollega nő, aki ha kellett, ha nem küldött folyamatosan ilyen tartalmakat.
3: Ról, magáról?
2: Nem magáról, nem. Állandóan ilyen hát ilyen kőkemény pornó videókat küldött.
1: Tehát olyan kolléga, aki teljesen random, rád küldött...
2: Fotókat, képeket,
1: videókat. De magáról várja?
2: Nem magáról. Csak úgy szórakoztatás kedvéért, mert gondolta, neki ezt tetszik, ráadásul nő volt. És gondolta, hogy hát ilyet még nem láttam. Ezt nézd meg, mit történik ezzel a pezsgős üveggel.
1: Hol dolgoztál eddig? Hát ez mit történik a pezsgős üveggel? És miért pont neked küldte?
2: Nem, az egész szerkesztőségnek küldte.
1: Ja, tehát a csaj kattos volt.
2: Kattos volt.
1: Teljesen bolond volt, és mindenkinek és random a telefonjára küldözgetett videókat.
2: De ez halálosan szórakoztatónak találta, hogy ez tudod, amikor megérkezik az e-mail, és hallod, hogy mikor nyitják ki. Menj már a francba, mi? Te beteg vagy, baszki!
1: Ki van ez a csaj? Hol dolgozott? Danubius Radio? Klac FM? Mondd a nevét. Nekünk nem küldött ilyen évvel, Feri, nyisd meg a spemet.
3: Sajnos nem.
1: Nyisd meg a spemet, hát a küldött valamit. És nincs már itt?
2: Nincs.
1: És de durva videókat küldött?
3: De melyik munkahelyen volt ez? Na,
1: hol Júli, volt? Hol volt? Előző rádió?
2: Nem, tévét.
1: Tévében volt.
2: Tévében volt.
1: És várj, és nőkről vagy férfiakról küldött?
2: Hát mindenféle.
1: Ami jött. De semmi természetes nem történt soha videóban.
2: Nem,
1: az nem volt, hogy egy nő és egy férfi egy óriási szeretkezik.
2: Hát
1: semmi.
2: Semmi.
1: Tehát mindig valami nagyon természetes dolog volt.
2: Nagyon-nagyon furcsa. És akkor főszerkesztő meglátott, hogy te nem vagy normális, miért nem dolgozol?
1: És egy idő után nem szóltatok neki, hogy figyelj, haver, elég vagy, nem tudom, piroska, állj már el.
2: Figyelj, ha elkezdesz kiabálni azzal, hogy tehát figyelj, fejezd már ebben, ne csináld, meg ezt, hogy... És ez úgy érezte, hogy ez csak egy felhívás keringőre, és még küldte.
1: Na, de egy idő után ez valójában zaklatás. Tehát idő után a 26. pezsgős üveget már ne akarja megnézni azért, mert igen. Azt írja, aki most miért kell kibeszélni szegény Annát.
2: De hogy egyébként...
1: A Júli jól bemártott a szegény Janit.
3: Kolléga nő,
1: gyerekek, kolléga nő, Júli jól bemártott a szegény Janit.
2: De hogy egyébként szerintem...
1: Kövár Janet? Csak bólincsa, igen.
2: Kacsincs.
1: Igen, legalább a vezeték nevét mondd el. Nézzük már meg, hogy mi nem kaptunk el, meg miért nincs ilyen kolléga nőnk, érted? Hogy lett vége? Abba hagyta, vagy elvették tőle, vagy leállították, vagy kirúgták, vagy mi volt?
2: Kirúgták, de nem ezért rúgták.
3: Ez belefér.
1: Ez csak a zárójelben volt, és egyébként a 3600 extra bizarr videóért, amit küldtél mindenkinek. Nem tudom, hogy az oké, hogy egy havernak elküldöd és rögtök, de ez a mindenkinek ott valami nagyon
3: provokálni el... Provokálni akart vele gyerekek, hát most nem.
2: De.
3: Ezt egyébként... várta, hogy ki mikor mondja, igen. Az, hogy basszus.
2: Van az a kollega típus, sőt, van az a rokon típus, a Miro apja például egy ideig. Hallod.
1: De mi volt?
3: Küldött neked
1: magánról?
2: Nem.
1: Fürdés közben. Mit csinált? Képeket?
2: Nem. A Mirónak küldte a saját fiának ilyen fotókat, ilyen nagyon-nagyon durva állapotban lévő nőkről.
1: Óriási ez a család. Én azt gondolom, hogy ti olyanok vagytok, mint Osbornék. Hozzátok egyszerre reality kamerával azért be kéne költözni. Tehát az apja küldött a saját fiának.
2: Apja a saját fiának. Mindenki úgy, mi már akkor házasok voltunk, mit tudom én.
1: Mindenki beteg. Nézd, fiam!
3: Na, ilyen feleséged is lehet.
1: Ezt biztos nem csinálja meg. Oda nézi, azt nem csinálja meg.
2: Nézd, van milyen kis bosszanat, azt figyeltette. Meg elvettél egy ilyen magyar lányt, egy ilyen halvérűt. A mindennek a fotókat, és valószínűleg...
1: Csak fotó, mindig fotó.
2: Mindig fotókat küldött, igen, meg ilyen mémeket.
3: Viszont
2: ilyen...
3: ő fényképezte az összeset.
1: Zseni az öreg, zseni.
2: És hát...
1: Az... De már nem küldöd a fiadnak a házasságban, nem?
3: Tehát, szerintem előtte
2: de amúgy se küldöd.
1: Na, most oké, most 23 éves vagy, röhögtök, oké, 25. Egy házasságban van, és akkor nőkről küldözgetsz ki.
2: Nőkről küldött fotókat, de
1: nem... soha nem videó, csak fotó.
2: Nem fotókat, de nem ezeket a
1: szexi. Ki volt a durvább, az apja vagy a kolléganő?
2: Akkor levagy.
1: Kinél volt több természet ellenes tárgya képen? Az apánál, vagy a kolléganőnél?
2: A kolléganőnél egyértelműen.
1: Penny Market eltűnt benne.
2: Ő szerintem feliratkozott erre valamilyen videócsatornára, akkor még hallott, fű, hát elképesztő tartalmak jöttek.
1: Istenem, hogy nekünk komolyan mondom, hallott. Engem meg a könyvelésről zaklatnak, hogy adjam már az M30-as nyilatkozatomat, érted? Ahelyett, hogy dolgozna itt és valaki ilyen. Megőrülök, hogy nincs ilyen kolléganőnk, komolyan.
2: De egyébként az egy
1: de visszatérve papára, azért kemény.
2: Ő kemény, igen.
1: Zavart?
2: Ne, engem mulattatott, illetve tudod, ilyen kicsit ilyen fura érzésed van, amikor ránézel erre, és így nem érted a célját, hogy mi a, tehát hogy mit szeretne ezzel elérni. Tehát legyen neki egy kicsit jobb a fiának.
1: Igen, mi a fater célja egy házasságban azzal, hogy küldözgeti a pornóképeket nőkről?
3: Hogy szarul döntött a Miró, az a célja, hogy végre beismerje.
2: Miért nem nekem
3: küldözgeti?
2: Így kellene ezt csinálni.
1: Így kellene csinálnod a fiammal, akkor végre boldog
2: lenne. Van otthon ilyen? Nincs?
1: Valaki azt írja, na erre bemárti az apost is, imádom. Mindenkit bemártunk.
2: De hogy, tehát, hogy egyébként van ez a fajta kollega, aki ha kéred, ha nem, ő így jön, és így mutatja
1: na,
2: ezeket a tartalmakat.
1: Tessék, nézzük meg, hogy van-e. Írjatok, drága hallgatók. Tehát kollégát keresünk.
2: Kollega, rokon, barát, aki neked kellemetlen.
1: Csak felnőtt tartalmak a zaklat. Orrod elé dugja, elküldi, állandóan zaklat vele, igen. Hozza a telefonját, oda nyomja.
2: Nagyon vigyorog, nézd már, mit találtam. Nem volt ilyen soha?
1: Én nincs ilyen kollégánk, Feri.
3: Hát pedig
1: igény volna. Te sokat dohányzolt, ott vagy mindenkivel együtt. Nyomkodják a képeket az orrod alá?
3: Dehogy nyomkodják, nem? Semmi. Még az is, akinek nincs csaja.
2: Nekem furcsa volt, hogy Zsül abban a Viber csoportban, csak engem vett föl.
1: Ez érdekes.
3: Mondjuk, a Zsül küldözi azokat megnézni.
1: Megnézném, a Zsül extra képeit nagyon durván megnézném. Na jó, nézzük meg. Oké, tehát olyan hallgatót keresünk, drága hallgatók, aki jön, nem rád nyomul, hanem akarva akaratlanul kéretlenül bombálsz felnőtt tartalmú képekkel, videókkal, nyomaszt, és állandóan próbál valahogy az életedben jelen lenni. Erre gondolunk, ugye?
2: Igen, hát szórakoztat téged. Azt gondolja, hogy őt ezt szórakoztatja, akkor téged is szórakoztat.
1: Apos, hogy van? Jól van?
2: Egyébként teljesen
1: jól van. Nem, leállt?
3: És már nem küldi?
2: Nem, annyira elhalt az érdeklődés, mert nem jelezte vissza a Miró.
1: Kiégett a Miró.
2: Kér még ilyet.
1: Kiégett.
2: Hogy egy idő után elhalt.
1: Jó, ha bármit küld, tudod, tehát azért...
2: Tovább neked.
1: Hát azonnal be a közösbe, nem? Hát csak ez a jele, após küldte. Hát
3: akkor tudjuk. Nincs meg egy ilyen kép.
2: Hát most mindjárt már fek.
3: Na, mutasd már egy ilyen.
1: Az após aktát. Hát csak van egy após akta. Jövünk mindjárt 8:30 pontosan.
0: Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Vokáció!

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van.
3: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
1: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
5: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
1: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
5: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
6: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
5: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: baby.
1: Nagykanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szeptembertől új helyen működik a Nagykanizsai Fiókkönyvtár. Balatongyörökön választják ki az idei Balaton sütijét. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Színási Réka vagyok. Új helyre költözik a Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsai Fiókkönyvtára. A változtatást a Hevesi úti épület kedvezőtlen adottságai és elavult körülményei tették szükségessé. A költözés előkészítése már megkezdődött, a könyveket és a könyvtári eszközöket folyamatosan szállítják át. Az intézmény szeptembertől az új helyszínen várja az olvasókat. A költözéstől azt várják, hogy megfelelőbb környezetet teremtsen a könyvtári szolgáltatásokhoz, a közösségi programokhoz és az olvasók fogadásához. Számolt be a Kanizsa Média Ház. Balatongyörökön dől el, melyik desszert nyeri el a Balaton sütije 2026 címet. A cukrászok szeptember 18-áig nevezhetnek, a szakmai zsűrizést pedig szeptember 29-én tartják. Az értékelés során az íz és az állag mellett a megjelenést, a kreativitást, a balatoni kötődést és a fenntarthatóságot is figyelembe veszik. A fődíj mellett mindenmentes és cukrásztanulóknak szóló junior kategóriát is meghirdettek. Az eredményt október 11-én a Badacsonyi Fügefeszte jelentik be, ahol a közönség először kóstolhatja meg a győztes süteményt, írja Szaol. Idén már több mint 11.300 szabad téri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabad téri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen! 9 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
1: Jó reggel.
0: És már is folytatjuk. Ugye itt az amerikai pilótákról beszélgettünk, akik hát érdekes dolgokat csinálnak. Te azt gondolnád, hogy a légi közlekedésnél azért egy szigorúbb dolog, de úgy látszik, hogy egyre inkább nem.
1: Na, de beszéljünk többes számban.
0: Igen, egy amerikai pilóta. Ugye levetkőzött, és a női másodpilóta előtt felnőtt filmeket nézett, laptopot vett elő, és alsógatyára vetkőzött a pilóta fülkében. És arról kezdtem beszélni, kiderült, hogy Julinak volt ilyen kolléganője, még tévében, ugye nem rádióban. Aki ugye...
2: Marci Anikó.
0: Igen, hihetetlen egyébként.
1: Akkor az még egy más világ volt.
0: Máté Kriszta elképesztő. Ki gondol erről a Krisztára, hogy kis visszafogott kívülről. Az. Szóval, hogy mindenkinek lehet olyan kollégája, aki akarva akaratlanul ilyen tartalmakat tol valahogy az orra elé, nem? Vagy telefonon küldi, vagy csoportokba küldi, vagy régen e-mailekbe küldi, vagy küldte, és hát kiderült, hogy Julinak volt ilyen, ugye, egy kolléganő, aki a lehető leglehetetlenebb dolgokat találja.
1: Sportot üzett ezekből a tartalmakból, igen.
0: Igen, de soha mindig volt valami egyéb kellék ezeken a videókon. Tehát volt egy élő nő, és valamilyen kellék, vagy több.
2: Vagy több,
0: és kifejezetten női videókat küldött, tehát, hogy nőkről szóló videókat küldött.
1: Igen, hát egészen lehetetlen állapotba kerültek ezek a nők a felvételek végén.
0: Igen.
1: Hogy úgy mondjam.
0: Igen. Aztán ugye arról is beszélgettünk, hogy az apósod pedig küldött a Mirónak képeket, mikor ti már házasok voltatok. Na, ez talán még keményebb. Ugye?
2: Tehát ez... Na, és láthatunk egyet legalább.
1: Mindjárt megkérem a Mirót, hogy küldjenek.
0: Ugye, tehát amikor az após küldi a fiának a képeket, arról beszéltünk, hogy milyen céllal? Mi a szándék?
2: Hogy, tehát, hogy le akarja beszélni a Juliról, hogy ne nézd meg, hogy a balkán lányok sokkal szebbek.
1: Nem, inkább csak ilyen...
0: Szórakoztatna.
1: Igen.
0: Igen.
1: Hát szerintem nincsen benne tűnt.
0: Aztán volt kollégám, nyomozó volt, neki volt egy kollégája, akinek az volt a kedvenc elfoglalása, hogyha meghívták, akkor pornó újságból kivágott képeket dugott el mindenhol a lakásba. Volt, hogy hónapokkal később került el a kép. Betonkeverős Laci folyamatosan küldi a nagymelű nőket, még a főnökünknek is. Állandóan.
1: Betonkeverős
0: Laci, igen. Volt egy munkahelyem 10 évvel ezelőtt, ahol fel kellett mondani, mert már nem bírtam, hogy a főnököm mellettem folyamatosan, azt nem tudom beolvasni.
1: Egy típusú
0: felnőtt tartalmat néz, hangosan röhög, és mutogatja nekem. Egyébként igen, nekem is volt ilyen kollégám, és pont ugye ezeket a tartalmakat nézte. Nagyon szerette, és mindig ütötte az asztalt. És mondta, gyere, gyere, ezt látnod kell, nem hiszed el, hogy mit csinálnak.
1: És mentél?
0: Mindig megnéztem.
2: Én azokat az SMS-eket bírom, hogy szemét kollégám mindig küldözi. Figyelj, ne nézd meg!
0: Van ez az opció. Kérdés. Igen. Nálunk olyan volt, hogy nyitva volt a gépe, becsuktad a hírkeresőt vagy a Telexet, és akkor ott tudtad, hogy ki van nyitva, egy másik fülön kinyitottad, és csodát láttál.
1: Aha.
0: És mondom, ez hogyan akadsz erre? Tehát, hogy ez milyen kategória?
1: Az a ciki, amikor mondjuk rá valaki után használod a gépet, és megnézed a keresési előzményeit. És ott találsz olyan tartalmakat, amiket így, Jézusom.
0: Jézusom, de jó.
1: Jaj.
0: Én nem találom meg ezeket a tartalmakat. Úristen, de jó, igen. Nekem volt egy olyan munkatársam, német multinál dolgoztam, pakoltam az árut a boltban, küldöttem a vásárok, vásároltak, odalépett hozzám, random elém rakott egy videót, amiben történtek bizonyos dolgok, és ahogy a nő nevetett, úgy szólt a trombita a lába között. Mindezt a... Nem mondta, hogy nem jó. Azért nem mondta, hogy nem jó. Tehát hangot tudott adni, úgyhogy tudta fújni a trombitát. Zseni. Hát ilyen csak tájföldön látsz. Teljesen random jött oda áru feltöltés közben. De az anatómiailag az hogy van?
1: Jaj, kérlek.
0: Sima levegő?
2: Hát persze.
1: Hát most...
2: Ott is összenyomod alul.
1: Hát igen.
0: És igen. Na jó, nem mondta, hogy hát igen, hát azért az fújjál
1: már. Na most megmutatom, gyere!
0: Fújjál már egy 20 gyertyás izé tortát, azért nekem itt ez gyorsan, érted? Nem mondta, hogy így fújod el a szűnnapi tortádat.
1: Dehogy nem. Hát ezért kívülök meg titeket mindig ilyen fulira, csak nem jöttök anomálláta. Na, hát csak kegel gyakorlat. Figyelj, nem pornos sztori, de volt egy haverom, aki lefotózta a legjobban sikerült kakiait, és büszkén mutogatta a másoknak. Villamoson meccs után mutogatta, nézd, milyen jó, szépen te kerekedik.
2: Oda tartotta?
1: Hallod?
0: Az a baj, hogy nekem is van egy ilyen kollégám. Tehát,
1: aki befotózza a saját?
0: Megtanított, hogy van egy olyan oldal, ahova te föltöltöd, ott tudjátok egymást itt pontozni. Mondom, kösz, nem, de tetszik, hogy vannak ilyen oldalak. Persze, nyilván nem teljesen normális. Futárszolgálatnál irodista szétküldte az egész cégnél, még a partnerektől is a sajátját. Szerintem jó arcasát kirúgták, nem értem, hogy miért. Irodista szétküldte mindenhol. Atya úristen! Atya Jézusom. De akkor ez a kolléga típus, ez létezik?
2: Így van. Van.
0: Tehát az akarva, akaratlanul mindenki terhelek felnőtt videókkal, képekkel, úgy látszik, hogy mindenkinek van egy ilyen kollégája.
2: És egyébként pedig itt írja valaki, és igaza van, hogy ez még mindig sokkal jobb, mintha az jönne minden reggel, ilyen mémek, hogy legyen csodás a napot, tudod.
0: Százszor őszintébb egy ilyen videó.
2: Persze.
0: Mint az álságos jótékonykodás. A kispolgári jótékonykodás, hogy legyen csodálatos napod, igen.
1: Atya úristen, ezt figyeld. A 62 éves...
0: De csak olyat, ami beolvasható.
1: Igen, de na, a 62 éves...
0: Azt nem mond, igen.
1: A saját médiére küld nekem képet minden szülinapján ezzel a szöveggel, remélem a fiad még nem nincsen.
0: Elmondom, hogy érted, hogy legyen. Tehát a saját apja a saját szerszámáról küldi a képet, vagy
1: a saját fiának, igen, a tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Sajnos nem vicc.
0: Írja T, akinek az apja küldi.
2: Uh-huh. 62 éves a papa, és hát...
1: És minden születésnapra...
2: A papánban
0: papa azért van egy... rivalizál azért, igen, az első szülött fiú gyerekkel, nem?
2: Itt azért kell van egy kis büszkélkedés benne.
0: Az, hogy minden szülinapon megérkezik az apádról egy mesztelen kép.
1: Elfújt a gyertyát.
0: Elfújt a gyertyát.
1: Gizzen a telefonod, látod, hogy apád a feladó. Én már tudod, hogy mi jött.
0: A tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Egyébként nem mondom, hogy rossz árt az öreg. Lehet, hogy egy szeretlek is, hogy értesen azért talán egy kicsit konzervatívabb, de nem feltétlenül gondolom, hogy rosszat az öreg.

0: én is ezt mondom. De én is ezt gondolom, hogy ha meghallgatsz egy élelés, és rájössz, hogy semmi baj nincs az életeddel.
1: Ha most tegyük fel a Zsül.
0: Igen?
1: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról. Akkor te azt itt bedobnád a közösbe?
0: De várj, csak nekem küldeni? Csak nekem, ha nekem küldeni, nem adnám be a közösbe.
2: Micsoda? Nem. Hát azonnal sztori.
1: De rászólnál?
0: Váratlan lenne. Zsültől eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt? Tehát valami van. Tehát de egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már csak... hogy egy törölközőben először csak? Vagy
1: először
0: hogy?
1: Egy törölközős. Félmeztem tükör szelfit.
0: Küldett tükör. Tehát jön a Gyula, mondom, visszaküldöm neki, ez biztos nekem akartad?
1: Igen.
0: És mondja Gyula, hogy igen.
1: Igen.
0: Én ott kivárok. Hagyom. Egy picit hagyom ezt a helyzetet. Én ezt még nem játszom ki. Nem dobom be, nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, de hogy is. Benne vagyok a játékban. Igen.
1: Kicsit párásabb már a tükör, de már nincs előtte tükör.
0: Tehát párás tükör, Zsül ugyanott
1: áll. Párás tükör, Zsül ugyanott, de már mesztelen. Már mesztelen, de még párás a tükör.
0: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom.
2: Tehát, gyerünk, Gyulucs!
0: Gyerünk, Gyula, ha ez a vonal, és ezt most kell, akkor nyomasz. Még tudok-e valamit segíteni? Az önkifejezésben hogyan tudnánk ezt gyorsabban a felszínre hozni? Mindig ott volt benned.
1: És a harmadikatra megérkezne a teljes fotó.
0: Ott már a Lacira gyanakodnék. Lacinak elég csak kinyitni a telefontárat, ha keresel benne valamit, tudod. Hogy fiam, múltkor az étteremben csinált egy fotót, mutasd meg, és
1: ne nézd át!
0: Laci, jöjj el! Tehát Lacira tudjuk azért, hogy ugye, hát azért, hogy nem kezeli nagyon diszkréten. Neki azért ugye el lehet veszni a fotói között, ha véletlen keresel.
1: Ott aztán van tartalom.
2: Azért, hogy visszaírnál a Gyulának, hogy baj van? Kényszerítenek, Gyulus?
0: Gyula, mi a túsz vagy? Mi van? De közben imádnám ezt a fajta, hogy is mondjam csak. A 15 év után valódi kitárulkozását Gyulának, hogy ugye egyszer csak, hogy messzelen képet kapok róla. De semmiképpen nem tenném a közösbe.
1: De tehát, nem hogy... lenne egy olyan csoport, hogy Viber csoport Zsül nélkül.
0: Ja, gyerekek, tudjátok, mi történt?
1: Ne szóljatok
0: a Gyulának, ez most berakom a csoportra. Figyeljetek, 4 napja messzelen képeket küldözget magáról az újpesti lakásának a fürdőszobájából. Egy radiátor mellől, két szárad az oknival a fregolit. Léci, mit csináljak vele, mondjátok. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik kép után lehet, hogy azt hiszem, hogy ezt látod.
1: Ezt látok.
0: Gyertek ide.
1: Ne szólj senkinek. Neked is küld
0: ilyet. Igen. Zsül és a pára, igen. Ja, Istenem. Nálunk a cégnél is van egy hasonló, amiről ti beszéltek. Az egyik kolléga...
2: Aha.
0: De ezt nem érte, hogy a többiekét?
1: Mi?
0: Aztán mutatja, tehát, hogy a többiek valamit fotók, de mutatja, ezt nem teljesen értem. Ezt nem teljesen értem, hogy a sajátját azt érteném, de hogy a másit azt nem értem az SMS-t, hogy mit ír. Az egyetemen 75 éves nyugdíjas kollégám az irodájában mindig hanggal nézte a felnőtt filmeket, soha nem zárta be, ha bement valaki, próbált azonnal bezárni a videót, amit mindig csak fáziskézéssel sikerült abszolválni. Aha. Uh-huh. És ő egy 75 éves nyugdíjas kolléga.
2: Hát
0: tehát mindenkinek megvan. Mindenkinek megvan az arc. Nagyon jó. A másikat nem, az másik az értelmezhetetlen. Teszt a lelkes srácok, Zsül, kezdje el küldeni a képeket.
1: Mikor derül ki?
0: Igen, mikor derül már ki Zsül igazénye, igen. Na jó van, gyerekek, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. És azt beszéltük, hogy régen volt, mit beszéltünk? Péntek utolsó fél órára kérdés-válasz, beszéltük, igen, hogy jó régen volt.
2: Felelek.
0: Jó régen volt, nem is tudom, talán egy évvel ezelőtt csináltuk utoljára. Ez egy régen heti rovatunk volt. Aztán leálltunk, aztán havonta csináltuk, és most már a jó ideje elengedtük.
1: Igen, mert egy idő után mindig arra futottak ki a kérdések, hogy milyen sorozatot ajánlsz, illetve Balázs, milyen lelki gyakorlatot végez.
0: Igen, egy kicsit átment sorozatnézős ajánlóba, ami nem baj, de most azt beszéltük, hogy hosszú idő után újra csinálunk egyet.
1: Rehabilitáljuk,
0: legalábbis egyszer felélesztjük ezt a rovatot. Úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdés, de ebben ugye belefértek régen gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések, élethelyzetek, dilemmák, problémák, veletek kapcsolatos kérdés, tehát bármi, akkor azt elkülditek nekünk, mi pedig gyorsan megpróbálunk minél többet a lehető legalaposabb módon hát megválaszolni.
2: És lehet a Zsül képeiről is kérdezni, igen.
0: A még meg nem érkezett képek, igen. Igen. Zsül, nekem is küldheted a képeket, már vannak rá jelentkezők. Jó, úgyhogy 0623111111 az SMS számunk, ide várjuk, ez a klasszikus régi kérdez-felelek rovat, ezzel zárjuk a hetet. Jó, játékunk pedig még nincsen, viszont már hallhatjátok a konténerjátéknak az őrületét, aminek most még csak egy ilyen félperces teaser kampánya megy. De
1: ez mikor lesz?
0: Ez majd elindul szeptemberben, és tart sokáig, és ugye nyitunk idén is egy konténert.
2: Szóval is volt ilyenünk, rengeteg mennyiségű ajándék volt benne.
0: Igen, rengeteg mennyiségű ajándék volt benne, és most is az a tervünk, hogy

0: lepakoljuk ezt a konténert minden jóval, és aztán egy nyertes majd.
1: Aki nagyon fog örülni.
0: Aki nagyon fog örülni, leveti magát és gurul. Uh-huh. Ez ugye elmaradt tavaly. Viszont megnyerheti valaki. Jó, úgyhogy erről majd jövő héten. Kezdjük csöpögtetni a részleteket. Na jövő mindjárt, ha van kérdés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk rögtön a hírek után.
2: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
5: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
5: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelt

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem

0: rádiós műsor vezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Bala a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
13: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávé, kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
14: Shell. Go well.
15: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
16: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
17: Hát a 80-as maratonra.
16: 80 kilométer?
17: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
18: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
19: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
2: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
10: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5. Optic World, a tisztánlátás szakértője.

Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Radio 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nagy Kanizsára érkezik a Richter egészségváros. Fellépnek az illegális hulladéklerakás ellen Sármelléken. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal várják szeptember 19-én a nagykanizsai Erzsébet térre látogatókat. A Richter egészségváros rendezvényével a Kanizsai Dorottya Kórházat is támogathatják a résztvevők. A gyógyszergyártó 3,5 millió forintos alapadományt ajánl fel, amelyet a látogatók a programokon és a szűréseken való részvétellel tovább növelhetnek. A kórház a támogatásból mesterséges intelligenciát alkalmazó, melanóma szűrésre is használható testszkennert szeretne beszerezni, közölte a Kanizsa Média Ház. Elszállította az évek alatt felhalmozódott illegális hulladékot Sármellék önkormányzata a helyi focipálya mellől. A megtisztított és rendezett területet a jövőben kamerával, valamint sorompóval védik, hogy megakadályozzák a szemét ismételt elhelyezését. Az önkormányzat azt ígéri, következetesen fellép az illegális hulladéklerakókkal szemben. A település közterületein az eldobált cigarettacsikkek is rendszeres problémát jelentenek. Ezért a buszmegállókhoz és a közterület szemetesek mellé külön csikgyűjtő dobozokat helyeztek ki. A lakosságot arra kérik, hogy használja ezeket, és közösen vigyázzon a megtisztított rendezett környezetre, írja az AOL. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
3: A fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kidolgozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyolfelhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, péntek van, és...
2: Péntek van.
1: Sokan megindulnak még most Balatonra? Vajon, szerintetek?
3: Persze, vagy... utolsó hétvége.
1: Igen?
3: Szerintem, nem? Vagy már 20-a után nem szoktak, mi?
1: Nem lesz ilyen őrület? Meg vasárnap nagy dugó vissza, meg most őrület lefelé? Már csak ilyen kis kényelmesként?
2: Szerintem már mindenki kinyaralta magát, már mindenki a füzeteket kötögeti, úgyhogy nem hiszem, hogy itt...
1: Füzeteket kötögeti?
2: Hát de nem.
1: Hát,
2: Ez a hétvége szerintem már erről szól, hogy így ráhangolódunk a jövő hét, a szeptember 1-ére.
1: Jó, azért nem csak gyerekesek vannak ebben az univerzumban, valakinek nincs, vagy már nagy, vagy már túl van ezen, tehát hogy így azért ez az iskola nevezetű átok, azért ez nem mindenkit súly, de sokan vannak nyilván ebben, iskola kezdés, óvoda kezdés, igen.
2: Na de hát pontosan tudod,
1: aki
2: hogy
1: így belevágott ebbe.
2: Augusztus 20-a olyan, mintha elvágták volna, nem? Nem olyan?
1: A Balaton?
2: Igen.
1: Hétköznap, igen. Hétvégén még azért. Na, a közlekedési híreink...
3: Semmi az ég egyet a világon.
1: Az ég egyet a világon semmi? Ez a lakitelek 2 kocsi és ennyi, és nyugalom?
3: De az is még valamikor 6-kor jött.
1: Igen, 6-kor jött, és azóta egyébként nincsen. Nincsen semmi. Jó, ha van valami közlekedés, akkor küldjetek. Jó? 0-23-111-111. Az SMS számunk. Valaki elmert azt nekünk küldeni, hogy völgyeim és utaim. Azonnal tiltsátok ki.
2: Csuk a fél évre.
1: Igen. Na jól van. Oké, régóta foglalkoztat az a kérdés, miért van az, hogy a tojás a vízben keményre főz, a tészta pedig puhára? Köszönöm szépen a választ, Szabika küldte nekünk.
3: És a tésztában is van tojás ráadásul, érted?
1: Igen.
3: És mégis puha lesz.
1: Filozófikus magasságok, gyerekek, filozófikus magasságok. Ugye az utolsó fél órára egy régen eltemetett, nem nagyon használt, de...
2: Talán okkal.
1: De most egy újra kicsit egy rövid időre felélesztett rovatunkat. Mondtuk, egy ilyen kérdés-válasz formájában megválaszolunk egy kérdést. Ez könnyed, laza ilyen. Interaktív fél órának hívtuk, ugye, amikor így a hallgatók küldenek. Aztán ez leszűkült a milyen zenét hallgattok, milyen sorozatot néztek, mit esztek, puliszkát vagy zabot.
2: Igen,
1: és akkor úgy éreztük, hogy jó, akkor pihenjünk egyet, ez 8 éve volt. Nagyon rápihentünk, és úgy látjuk a kérdéseken, hogy nem okkal, vagy nem ok nélkül hagytuk abban. Valójában. Na jó, nézzük akkor egyet-kettőt, csak így random. Ha láttok magatokhoz szólót, mindenkinek meg van engedve, jó? Feloldozlak benneteket az SMS olvasása alól, vagy nem olvasása alól, úgyhogy nyugodtan, ha láttok ilyet, amit megválaszolnátok, akkor nyugodtan. Jött egy nagyon szíves szóló, Feri, te is szereti, fogod GS vagy Multistrada?
3: Ó, a legjobb kérdés!
2: És
1: dőj hátra, hengedd, de meg vagyunk, félig nem kaptok választ. Nem. Ez egy nagy projektek.
3: Hát, ha engem kérdeztek, ugye Balázs, ne kérdezzétek, mert ő érintett, tehát ő neki van ugye az egyik típusa. A GS egy csodálatos gépjármű, de tucat. Nekem igen. Az a bajom vele, hogy tucat, és ha bemész egy parkolóba az Alpokban, vagy bárhol a világon, az ott parkoló 100 motorkerék, párból 90 az, ami GS. A nálam profi motorosok azt mondják, hogy ráadásul ki is vesz a motorozás igazi élményéből, de mindenhonnan kihoz. Tehát az úgy van megcsinálva, hogy sírni kell.
1: Nem tudsz
3: csak rosszat, is, igen. Tehát, hogy a kettő közül multisztál.
1: Tegnap izzott a csoport. Tegnap nagy élet volt a motoros csoportban, beraktam egy-két képet. Hogy
3: és egy-két kérdést.
1: És egy-két kérdést is, igen. És hát Ducati is, GSS, és mi van a jegenyének? Ducati-emesek megválaszolták. Itt nagy változások vannak. Igen, nem is az a baj, hogy a GS unalmas, nagyon szép motor, nagyon jó, tényleg mindenhol kiszed. Az a baj, hogy 70 éves bőrszerkós, NDK-fejű, bajszos német csávok szállnak le róla 90%-ban, és én ott jöttem rá, hogy igen. Na, ez nem biztos, hogy az én világom. Ennél azért én még egy fokkal vagányabb vagányabb dolgot szeretnék, de jó motor. Ha ezt vásárlás szempontjából kérdezed, ezt neked kell eldönteni. De a GS azért az egy nagyon jó
3: Juli,
1: motor.
3: Juli, Harisnya vagy Comfix?
2: Comfix.
3: És most vissza
2: attól,
3: a GS.
2: Van hideg.
1: Igen. Szóval ez van, de majd hamarosan már lesz változás, akkor tudok mondani a másik oldalra is. Azt mondja, 10 éve élek külföldön, eddig 6 országban éltem, és elkoptak a kapcsolataim. Sokat vagyok egyedül, múlt héten rátaláltam egy berlini krisnás csoportra, wow. És annyira jól esett másokkal együtt énekelni és táncolni, megyek most szombaton is. Mit gondoltok erről?
2: Tök jó. Csináld.
1: Abszolút, tök jó, legyen nálad sok pénz, vigyél magaddal.
2: Miért?
3: Hát a fős kérik az utcán.
1: Így van, erre fut ki a dolog, legyen nálad azért 4000 forint, vásárolj meg egy-két könyvet, meg némi biojoghurtot. Ne, ha jól érzed magad, menjél. Abszolút, miért nem? Tehát nincs vele baj.
2: Hát főleg, ha magányos vagy, szóval azért jó egy ilyen társaság, meg egy ilyen közösség, ahova tartozhatsz.
3: Igen, hát ez a varázsa, ugye? Ezzel lehet berántani bárkit egyébként. A berántás most ne rossz értelemben vegyétek, csak az ilyen jellegű csapatoknak, csoportoknak, közösségeknek ez a legnagyobb ereje, érted? Hogy kapsz valami olyat, ami nincs meg az életedben. Hogy sok emberrel vagy együtt, jól érzed magad, tök jó. De amíg nem kérnek olyat, addig...
1: Persze, meg egyébként egy nagyon jó közösség Magyarországon is vannak, nagyon szép dolgokat csinálnak, jó dolgokat hoznak létre, tehát hogy érdemes. Aztán meglátod, hogy mi az, ami neked belefér, vagy milyen elköteleződéssel jár, de abszolút belefér.
2: Feri csirke mellett szeretnék grillezni, van valami praktikálni.
3: Ha mindenféleképpen, de tényleg gyerekek, alávaló egy alapanyag, nem használjuk, grillre főleg, nem tudom, hogy mindenki azt teszik, hogy a csirkének Magyarországon ma már csak melle kéne, hogy legyen. Ha nagyon akarod grillezni, akkor sóoldatos áztatás, ez a legjobb, amit tehetsz. 1 liter vízhez 8 gram, ez úgy hívják, hogy 8%-os sóoldat, 8 gram vizet vagy sót elkeversz 1 liter vízben, és ebben áztatod a csirke mellett legalább egy fél napot. És akkor van rá esélyed, hogy nem egy ilyen kiszáradt, ízetlen szart fogsz enni a végén. Tehát, hogy a csirkemell, tudom, a diétázók mindene, és a gyerek csak azt eszi meg, hogy a csirkének annál sokkal jobb részei vannak, mint a mell. Ha mindenféleképpen azt akarod, akkor ez sóoldatos áztatás, egészségedre nincs mit.
1: Juli, további fétisparti, illetve ugyanebben a témakörben valami ötlet, hogy hogyan dobjam fel a házas életemet?
2: A fétispartin, azon már voltam, azt egyszer kipipáltam.
1: Igen, most ilyen most még szolidabb, megnézni. Ilyen anyukásabb dolgokra jársz. De kicsit kihalt belőled a vadság.
2: Halljátok, hogyha van ilyen, akkor küldjétek, én nagyon szívesen elmegyek rá, és megnézem.
1: Hol van már az a Juli, aki vérrel festett, érted, vászorra? Hát már hol van ez?
2: Az igazság, hogy nagyon sok mindent láttam az elmúlt években, de ha van valami, amivel meg tudtok lepni, én nagyon szívesen elmegyek.
1: Tudik, mert arról van szó, hogy mindenhol volt. Tehát szóval, az elmúlt 10 évben, 15
2: évben... Elmehetek még egyszer egy fétispartira, csak az a fétisparti az ugyanolyan lesz, mint akkor volt. Hát akkor abban meg mi a nagy meglepetés? Elmegyek hablánytan folyamra.
1: Azt is berántod magad az Annát is, igen, hablánytan folyamra, igen.
4: Juli úgy van egy kicsit, mint ahogy a Topi van a Gripen pilóta, ugye a ex-Gripen pilóta a katapultnál.
2: Ugye
4: azt mondta, hogy kiment az adrenalin belőle, ja. Nincs.
1: Kész, tehát, ennyi. Egy adrenalinos vagy egy katapultos lövés után nincs adrenalin.
4: Kész, vége.
1: Julinak a vérrefestés és a csepeli fétisparti után nem tudsz olyat mondani, nem. Ahol egyáltalán ráncolná a szemöldökért.
4: Nem jön vissza, Juli.
2: Bennem még lenne, csak hát kevés már az olyan.
1: Kevés már az olyan, igen.
4: Most már olyan program, Juli, nincs.
2: Amit elésztem volna meg.
1: Juli, mikor lesz naptárfotózásod? Kérdezi Zolika.
2: Milyen naptárfotózás?
1: Hát olyan. Hát a naptárfotózás az arról szól.
2: Édesem. De cuki vagy.
1: Nem tartom egyébként ördögtől valónak. 2027-et megindítjuk egy naptárfotóddal. Egy 12 darabos naptárfotózással.
2: De akkor itt szigorúan ilyen szerkesztőségi rádió egyes keverőpulton.
1: Teljesen téma függetlenbe. Elindítunk egy ilyet. 28-on meg Zsülnek jelentetjük meg.
2: És aztán csinálunk egy kollabot.
1: Igen. Felmondjak vagy se? Ha igen, akkor hétfőn felmondok és küldöm a fotót. Szerintem igen.
2: Mondjál fel, ha
1: szerintem
2: ez már
1: igen.
2: Így, ilyen.
1: Igen.
2: Ha ez már nagyon-nagyon régóta érik, és már csak arra vársz, hogy valaki meglökjön, akkor mondjál föl.
1: Mondjál föl, és hétfő küld el fotót. Fogalmam nincs, egy felmondás után milyen fotót tud küldeni az ember, ül egyedül a Dunaparton? Vagy
2: mosolyogva lép ki.
1: Igen, fagyizol valahol, de mindenféleképpen küld el.
2: Úgy mondj fel, hogy már azért lásd, hogy hova mész tovább. Aztán kilépsz, és ott állsz munkadélkül.
1: És nem jattunk. Tehát nem az, hogy pénteken erre erőt adtunk, igen.
2: Küldjetek pénzt.
1: Hétfőn választjuk az első osztályos fiam SMK-sait. Az Obi-Wan végén voltam, de nem fogom vállalni, mert még mindig én vagyok a hülye, hogy csinálom. Hallom ezt vissza. Hát szívesen! Kérdés nincs. 80 vagy 100 literes bojlert vegyek. Hát, ha már veszel, százasat. Abszolút százasat. A kutya honnan tudja, hogy a másik fajta kutya is kutya, és hogy tök máshogy néz ki, de mégis kutya?
3: Egyébként találkozik egy labrador, meg egy palota pincsi. Na?
1: Szerintem nem mérik föl a... Tehát ő nem a típus nézi, csak hogy a szagok és az illatok alapján tudja, hogy ez izgalmas, igen. Gyermekvárás előtt mennyire illet ajánlott odafigyelni az egészségre, mennyire érdemes a testet egy kicsit kipucolni, értem ez alatt azt, hogy dohányzás mellőzése, alkohol elhagyása hetekre, esetleg hónapokra. Mondjuk azt, hogy ez egy férfi kérdése.
2: Hát de ebben mi a kérdés? Tehát, hogyha tudatosan vállaltok gyereket, hogyha van idő rá készülés, nem csak becsúszik, akkor igen, készülj fel rá. Annál nagyobb az esély arra, hogy egészséges lesz a gyerek, hogy minden rendben.
1: Jó, de azért nem kell ilyen szűzies életet élni. Azért pasikért, azért, mert gyereket, ez megijat, hogy 3-4 üveg bort, nem napon esténk.
2: Hát sőt, igazából az a hangulatban.
1: Nem kell ahhoz üzen a gyereket.
2: Össze akarjátok hozni ezt a gyereket, vagy nem akarjátok?
1: Már meg azt a rohadt
2: bort. Kell az a bor.
1: Normális, hogy így akarsz. Nem, azért, igen, nőnek oké, de egy palinak most nyilván.
2: Hogy miről beszélsz?
1: Hát hány éves? Milyen korszakban van?
2: Hát pont azért.
1: Igen, mindenről le kell állni, és kész. Hát szauna, sport, alkoholmentesség, és jön a gyerek.
2: De egy csomó mindent megtehetsz azért, hogy az a gyerek egészséges legyen. És hogyha ha csak ilyen apróságokon múlik, hogy most pár hónapon keresztül nem dohányzol, egészségesebben étkezel, nem jársz szaunába, és nem hordasz szoros alsónadrágot, akkor tedd meg. Hát most meddig tart?
1: Nem tudom. Ilyen nektek volt szabad. Ilyen nagyon nagy rákészülés? Hatalmas lépbőjt adtad a beöntést?
3: Dehogy is, nem csináltam semmi.
1: Mennyire készültünk rá?
2: Nem.
1: Hát mennyire készültünk rá?
3: Semennyire.
1: És a óriási tisztítókúrákat nyomjunk, nem?
2: Fiatalok voltunk és egészségesek.
1: Jó,
2: akkor még.
1: Igen, nem tudjuk, hogy ez hány évesen írta egyébként. De az sem mindegy. Na jó van, azt mondja, hogy 8%-os oldathoz 80 g sóra van szükség.
3: Ezzel és mit nem azt mondtam?
1: 8 g-ot mondta, szétmérgeznek vele, úgyhogy...
3: Jó, akkor bocsi gyerekek, bocs.
1: Annyi sót teszel bele, amennyit
3: akarsz.
1: Csak legyen sós az anyám, vagy csirkemel, ha már ennyi fantáziád volt, hogy csirkemelet vettél. Igen. Bésoksival mikor lehet már 125 köpcentis robogót vezetni, üzemanyag ára dugok, mindennél jobb lenne.
3: Hát majd amikor azt mondja a pártunk és kormányunk, ugye?
1: Ahhoz változtatni
3: kéne. Hát persze, ez ugye szabályzás, tehát hogy a keresztben benne van, hogy egyelőre nem lehet. Most a kereszt megreformálják, ha ez is bekerül és elfogadják, vagy legalább egy kis különbözeti vizsga lesz majd a tétje.
1: Akkor utána lehet.
3: Akkor utána lehet.
1: Feritől szeretném kérdezni, hogy egyedül szokott-e menni motorozni, vagy viszi magába békát is, ugye erre sokszor vászolt egy békát, annyira nem éli. Békának van-e motoros roksia, hegyedül mész, hogy néz ki egy ilyen túra?
3: Úgy, hogy fölülök, azt megyek, mint az állat, de azért hosszú túrára nem szoktam menni egyedül, azt mindig csatlakoznak hozzám ezek a kiváló férfiak, akik a közelemben vannak. Én tervezek, én foglalok mindent, ti pedig kussoltok és jöttök.
1: Ennyi
3: és
1: van. Nem kell életben. Azon se kell gondolkozni, balra menjek vagy jobbra, nem is akarok.
3: Így van.
1: Nem is akarok igazából.
2: Balázs, újra csinálnád de a 2013-as jelenetet, amikor egy repülőszárnyán ültél adás közben.
1: 2000-es, igen, az valami Axe promónk volt, ugye, mi klasszal. És az Axe vette meg azt a sztorit. Igen, azt valamikor valaki földobta, és megnéztem, és Axe zászlók voltak mindenhol. Igen, az egy ilyen dezodor promó volt. Hogy kiülnék-e újra? Valószínűleg nem. Az úgy egyszer az ott úgy működött, tériszonyom is lett azóta. Közfényem van, két idegzsábával küzd, de is. Nem, valószínűleg nem ülnék ki újra egy repülőre. Nem csinálnám újra.
2: De ha akkor nem csináltad volna, és most jön egy ilyen lehetőség, megcsinálnád?
1: Nem, ez már annyira, akkor az sokkal jobban vonzottak az ilyen őrületek.
2: Most már annyira.
1: Meg azért ugye, míg az NTV-n a Nagy Kaland című műsorban azért elég sok minden megvolt, de most úgy, én nekem tök jó, hogy úgy nem kell azért ilyen nagyon nagy adrenalint átélni. Mondjuk a motorozáson kívül, de...
3: De onnan még nem csináltunk adást.
1: Onnan még nem csináltunk adást, igen. De hogy nem, valószínűleg nem csinálnám. Valószínűleg nem ülnék ki újra. Nem is biztos, hogy tudnám, baromi tériszonyos vagyok. Az akkor úgy tök jó volt 10 éve. Nem, ma ugye mit nyerek, mit vesztek, nagy a kockázat. Tehát akkor
2: mit
1: még
2: gyerek,
1: az valahogy
2: nem.
3: Még akkor is megvoltak már a gyerekeink.
1: Egyébként
3: és
1: igen.
3: Valahogy tök más.
1: Nekem a Benny már megvolt.
3: Repülőnapos sztori is, érted, azért ott volt veszély.
2: Az egy teljes őrület volt. Hogy mondjam el a kis feleségemnek, hogy mindig is a fenekét szerettem volna elkapni, csak nem tudom, hogyan kezdjem el a beszélgetést. Köszi.
3: Hát,
1: érdekes, hogy ezeket te találod meg, ezeket az SMS-eket.
2: Hát de miért nem lehet ezt elmondani a feleségednek?
1: Hát, megpróbálta, de nem ment, vagy nem reagált rá?
2: Szerintem nem is tudja, hogy kezdjen neki a beszélgetésnek. Hát miért nem lehet ezt megkérdezni?
1: Valami fal van ott akkor,
2: hát nem? Fal.
1: Tehát, hogy most nem úgy szerintem, tehát nem
3: a beszélgetésben van fal.
1: Igen, de úgy értem, hogy kettőjük között egy élő fal van. Hát föl kell vetni, hát ez erről szól a szexualitásnak, annak a megélése, hogy szabadon, jól, megbeszélve, nem? Hát nyilván, ha nemet mond, akkor azt el kell fogadni, de az, hogy föl se veted neki, akkor ott valami nem teljesen jó a kommunikációval.
2: Üljenek ilyen tartalmakat, hát találva érzi magát.
3: Én csak kicsi mit találtam.
1: Igen.
2: De tudtad, hogy ezt is lehet az arra használni?
1: Igen. Janival tartjátok el kapcsolatot, ezt sokan kérdezik, nincsen kapcsolat. Az ég egyet a világon, semmilyen kapcsolatunk nincs. Látjuk, hogy mit csinál, nincs él, nem. Jön, megy, igen. Csinál, forgat, jó dolgokban van, de napi kapcsolattartás nincs. Talán lehet, hogy egy-két stábtaggal ilyen havonta, három havonta egy negyed üzenetváltás, de nincsen igazából semmiféle kapcsolatunk. Neki se velünk se neki, nincs, nem vagyunk abszolút. Azt mondja, hogy Feri, gyere valamikor Sükösre. 2 éve itt lakom, de azóta nem vagyok igazán józan. Teljesen jó.
3: Tényleg jó.
1: Igyek még egy fröccsöt, vagy így a kettőt. Befektetni szeretnék, adjatok nekem tippet, van egy kis porolt pénzem, mi szerintetek a jó befektetés 5-10 év múlva, rövid és hosszú távú szintén érdekel?
2: Kérlek, Balázs, hogy válaszoljak.
1: Júli befektetési tanácsaim.
2: Feltétlenül vásárolj Delta rész.
1: Delta rész, hogy...
2: Este fel
1: meg vannak az este fel részvényei?
2: Illetve lírát. Egy kis lírát.
1: Egy kis német márkát is tudtak vásárolni, igen. Hát figyelj, ezért ez felelőtlenség lenne így befektetési tippeket adni. Nem is nagyon adunk, azért ez tényleg nem mindegy, hogy mikor van szükséged arra az összegre. Mennyit akarsz abból felszabadítani? 5 vagy 10 vagy 15 éves vagy 20 éves futamidőről beszélünk. Mekkora összeg? Szóval, hogy ebben én most így nem adnék azért neked tanácsot, mert utána 3 évben ott ülsz a küszöbben, hogy te mondtad, hogy legyen az.
3: És most add ide a pénzem, Balázs!
1: De ha kockázatkerülő vagy, akkor nyilván valami alacsony kockázatú olyan értékpapír.
2: Arany!
1: Egyébként hosszú távon perspektíva szerintem, igen, valamilyen eszközvásárlásra az mindenféleképpen perspektíva. Bitcoin, arany, ezüst, tehát egy eszközt vásárolnék, vagy ingatlan alap. Vagy ha nagyon kockázat kerül, akkor valamilyen olyan portfólió, ahol 5-7% évente, és elketyeg neked. És nagyon nagy kockázatot nem válasz.
2: Bali, te is horgászol, vagy csak a gyerek? Te vagy a beszerző, beeltető, vagy ilyesmi?
1: Ha megkér a gyerek, akkor beeltetek. Horgászni úgy horgászom velük, hogyha kapás van, akkor fölriadok. Ez pontosan 2 napja történt meg, hogy bevontattak a csónakkal, vagy egy kis gumicsónak, én egy szapot kötöttem után, és elaludtam a szapon, és amikor Noel kifogta a balint, a csapkodásra fölébredtem, mondom, mi ez a zaj? Miért nem hagytok aludni?
2: Nagyon... Akkor lettek volna igazán magányok, ha bevontatnak, és ott hagynak.
1: Nagyon nagyokat pecázunk, én ott vagyok, nézem, drukkolok nekik, örülök a fogásnak, fotózom, tüzet rakok a stégen, tehát minden olyat megcsinálok.
3: Ott mondjuk jó lehet,
1: lángol a stég.
3: Már leégetné, de jól vagyunk.
1: De egy nyomorúságos horgot nem tudok megkötni, nem értek hozzá, szájtátva nézem, hogy a gyerekek órákat töltenek el ezzel, és tanulok tőlük, de nem nagyon fogott ez meg igazából.
2: Sziasztok, 7 hete hagyott el a barátnőm, alig alszok, csak naponta 4 órát edzek, olvasok, de minden gondolatom csak körülötte forog, ha alszok vele, álmodom, az ébredéstől nem tudom kiverni a fejemtől, van valami tippetek?
1: Mennyi ideje?
2: 7 hete.
1: 7 hete. Ó, ez még 7 hónap múlva is így lesz.
3: Igen.
2: Ha igazán nagy volt, akkor
3: hát szereted, ugye meg téged hagytak ott, az mindig a rosszabb.
1: Igen, ez egy hosszú szenvedés, ezt megszenveded, aztán utána majd még egy kicsit szenveded. Ha meg már annyi idős vagy, és életed egy nagy szerelme volt, akkor életed végig szenveded, ez hosszú idő. Aztán egyszer csak jön valaki, és újra szerelmes leszel. Nem?
2: Enyhülni fog. Szépen lassan. Remélem.
3: Júli, hogy együtt tud érezni. Kicsit úgy elkedvetlenedtél, Júli. Mi van? Elhagytam?
2: Nem. Csak ilyen. Olyan vacak lehet ilyen állapotba kerülni.
1: De kell ez is, nem? Ezek... Szóval utólag rájössz, hogy azért az az élettörténeted része volt. Tehát, hogy vacak benne lenni, persze, meg benne vagy szar. De utólag azért rájössz, hogy igen, voltak nagy szenvedések, nagy szakítások, nagy ez. Ez úgy valahogy ezen tínédzser korban ezen úgy végig kell menni. Hát, nem, hogy egy stabil, önismerettel rendelkező, jóféle felnőtt váljon belőled, ahhoz egy ilyen időszak is kell.
2: Hát, vagy megtépáz és sérülsz, és utána aztán...
1: Biztos, hogy sérülsz, biztos, hogy megtépáz. Igen, persze.
2: Igen.
1: Abszolút, igen.
2: De a hét hét az még szerintem nagyon...
1: Nagyon az elején vagy, nagyon hosszú szenvedés vár rád.
2: Hajrá!
3: És még lesz sokkal rosszabb is, mint most.
1: Igen. Szóval nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy könnyű történet, igen. Balázs élszed Döme Gábor meghívásával, hát nem nekem kell, hanem a Beninek, de igen, lehet, hogy majd összecsörgünk, igen. Ő ott volt az Oti koncerten, és annyira tetszett neki, hogy nagyon híres horgász a neten, hogy fölajánlott nekünk egy harcsa vagy csuka horgászatot, ezt most meg nem mondom pontosan, és hogy nagyon szívesen elvinni a Benit, mert tudja, hogy horgászik. Úgyhogy abszolút jó fej volt, láttuk a meghívást, Beni is látta, úgyhogy lehet, hogy fogja majd keresni, és akkor megnézzük. Én ott a lék mellett télen elüldögélek egy.
3: Igen, adjanak inni valamit.
1: Pálinkával a kezemben, én ott nagyon el.
2: Van-e még bármi a bakancs listátokon, amit nem sikerült megvalósítani?
1: Nagyon sok minden.
3: Rengeteg, persze.
2: Egyet mondjuk.
1: Abszolút.
3: De nem ez a, nekem nincs ez a klasszikus, hogy ki kell pipálni, de például a világ legmagasabb közútján való motorozás a Himalájába, az abszolút, igen, az abszolút első helyen van. Ja. Venni egy kis házat az olasz tengerparton nyugdíjas éveimben BK-val tölt. Tehát vannak ilyenek.
1: Hosszú a lista. Gyerekek, nagyon sok kérdés jött. Úgyhogy 10 év múlva. Akkor újra megválaszok. Nem fér bele több Zsülci, nagyon szigorúan integet. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 9:30 mennünk el, bocsánat. Itt vagyunk mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon. Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér!
6: Jön!
0: Újra jön a rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balatonparton is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Két országos horgászbajnokságnak ad otthont a csónakázótó. Az iskolák fejlesztéséről egyeztettek Zalaszentgróton. Változékony időre számíthatunk a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Szénási Rékától hallják. Egyszerre két országos horgászversenyt rendeznek a nagykanizsai csónakázótónál. A helyszínen a mozgáskorlátozott horgászok országos bajnokságának, valamint a veteránok versenyének résztvevői mérik összetudásukat. A szervezők előkészítették a versenypályát és a horgászhelyeket, hogy a mezőny megfelelő körülmények között versenyezhessen. A nagykanizsai tó az elmúlt években több rangos hazai viadalnak adott már otthont. A mostani rendezvény célja a versenyzés mellett a horgászsport népszerűsítése és a sportolói közösségek erősítése. A verseny mától vasárnapig tart, közölte a Kanizsa Médiaház. A tanévkezdés előtt egyeztetett Zalaszentgrót polgármestere a város alapfokú oktatási intézményeinek vezetőivel. A megbeszélésen áttekintették az iskolák előtt álló felújítási, fejlesztési és működési feladatokat. Arról is tárgyaltak, hogyan tudná az önkormányzat hatékonyabban képviselni a helyi intézmények érdekeit a fenntartónál. Bár a város nem fenntartója és nem működtetője az iskoláknak, továbbra is részt kíván venni az oktatási körülmények és a képzés színvonalának javítására. Az egyeztetésen részt vett az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola augusztusban kinevezett új igazgatója is, írja Zahol. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is a kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Na itt vagyunk, gyorsan eltelt a mai nap, egy nap legjobb pillanatai. Mit vágtál, Anna?
5: A legjobb. Sőt,
4: te mondod. Már ott van, megvan. A vépről beszélgettünk, vapéztünk, vépeztünk. Ugye kiderült, hogy megnéztünk a vépes oldalakat, és kiderült, hogy itt már nem csak, hogy külföldi utakat sorsolnak, de azt is, hanem 3-4 millió is a fődi. De nem is ez volt a lényeg, hanem szülőként inkább arról beszélgettünk, hogy ki mit csinál, hol tart a gyerekével magában, a vép elleni küzdelemben, ki adta föl, ki hogy áll, és mit tudunk tenni az egyre jobban elharapozódó elektromos cigaretták ellen, amit nyilván a gyerekek és a fiatalok is nagy mennyiségben fogyasztanak, sajnos. Erről beszélgettünk, és Juli mesélt egy kollégájáról, aki annó, hogy is mondjam csak, extra bizarr jeleneteket küldött mindenki e-mail címére és telefonjára, és arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen mindenkinek van egy hasonló kollégája, aki valahogy a szexet így nagyon előtérbe helyezi, és ráerőlteti a videóit, a fotóit a többi emberre. Ugye?
6: És őt ezt nagyon szórakoztatja.
4: És őt ezt nagyon szórakoztatja, hogy küldözgeti a kéretlen tartalmakat. Így van, kiderült, hogy mindenkinek van ilyen kollégája.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik. Nincs más, 17-18-19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy itt mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Ki hogy áll?
6: A lányom párnája alatt találtam meg először.
4: Párna alatt, nagy tartályos, 50 50 ezer szívásos, epres, hideg, füstös, mi volt? Nekem mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
5: Hát dehogy is, nem megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
4: Iszonyatosan jól vannak itt ezek a cuccok. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok mit sem, fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
5: Én most, hát én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mi kellene...
4: C-vitamin, K2, D3.
6: Jó erős legyen az immunrendszeret,
4: fölpusztoljuk az immunrendszeret a szar ellen.
5: Vépez,
4: de saját kudarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tedd tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
5: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy majd 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd nyilván, egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
6: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
5: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
6: Beszélgetni, beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen izi cikküldés van?
5: Nem, mi csak cikkekben értetek.
6: Nem beszélgetünk egymással.
5: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
6: Én ebben tehát, azt csináltam, ugye dohányosként.
4: Na, ti hogy álltok?
6: Nálunk egyik sincs benne.
4: De nem lépeznek, ez már tök nagy dolog.
6: Nincs legalábbis amit én vagy tudok.
4: Valószínűleg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban a gyerekekkel.
6: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, és ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol, és én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni, és akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akár. Micsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
4: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs, ugye ezt az Ári százszor elmondta. Kert, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő. Tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem, kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 ezer szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hideg, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy mondom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 ezer szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. Csaj kattos volt, teljesen bolond volt, és mindenkinek és random a telefonjára küldözgetett videókat.
5: Ezt halálosan szórakoztatónak találta, hogy ezt tudod, amikor megérkezik az e-mail, és hallod, hogy mikor nyitják ki. Menj már a francba, mi? Te beteg vagy!
4: De semmi természetes nem történt soha videóban.
5: Nem,
4: azt írja, hogy most miért kell kibeszélni szegény Annát? Hogy lett vége? Abba hagyta, vagy elvették tőle, vagy leállították, vagy kirúgták, vagy mi volt?
5: Kirúgták, de nem ezért rúgták ki. Ez
6: belefér.
5: Van az a kollega típus, sőt, van az a rokon típus, a Miró apja például egy ideig, hallod, a Mirónak küldte a saját fiának ilyen fotókat, ilyen nagyon-nagyon durva állapotban lévő nőkről.
4: Óriási ez a család. Én azt gondolom, hogy ti olyanok vagytok, mint Osbornék. Hozzátok egyszer egy reality kamerával, azért be kéne költözni. Tehát az apja küldött a saját fiának.
5: Apja a saját fiának. Mindenki úgy, hogy mi már akkor házasok voltunk, mit tudom én.
4: Mindenki beteg. Egy házasságban van, és akkor nőkről küldözgetsz ki.
5: Nőkről küldött fotókat. De nem
4: soha nem videó, csak fotó.
5: Nem fotókat, de nem ezeket a szexi.
4: Ki volt a durvább, az apja vagy a kolléganő?
5: Akkor le vagyok. Mit szeretne ezzel elérni? Tehát legyen neki egy kicsit jobb a fiának?
4: Igen, mi a fater célja egy házasságban azzal, hogy küldözgeti a pornógépeket nőkről?
6: Hogy szarul döntött a Miró, az a célja, hogy végre beismerje.
5: Akkor nem nekem
6: küldözni. Hogy egy jó balkán menne egy negyecske.
5: Így kellene ezt csinálni.
4: Ezt kellene csinálnod a fiammal, akkor végre boldog lenne.
5: Most van-e otthon ilyen? Nincs?
4: Valaki azt írja, na erre bemárti az apost is, imádom. Mindenkit bemártunk. Aztán ott kollégám nyomozó volt, neki volt egy kollégája, akinek az volt a kedvenc elfoglalása, hogyha meghívták, akkor pornóújságból kivágott képeket dugott el mindenhol a lakásba. Volt, hogy hónapokkal később került el a kép. Betonkeverős Laci folyamatosan küldi a nagymelű nőket, még a főnökünknek is. Állandóan.
5: Betonkeverős Laci,
4: igen. Nekem volt egy olyan munkatársam, német multirál dolgoztam, pakoltam az árut a boltban, küldöttem a vásárok vásároltak, odalépett hozzám, random elém rakott egy videót, amiben történtek bizonyos dolgok, és ahogy a nő nevetett, úgy szólt a trombita a lába között. Mindezt a... Nem mondta, hogy nem jó. Tehát hangot tudott adni, úgyhogy tudta fújni a trombitát. Zseni. Futárszolgálatnál irodista szétküldte az egész cégnél, még a partnerektől is a sajátját. Szerintem jó arcosát kirúgták, nem értem, hogy miért. Irodista szétküldte mindenhol. De akkor ez a kolléga típus, ez létezik?
6: Így van. Van.
4: Tehát az akarva, akaratlanul mindenki terhelek felnőtt videókkal, képekkel. Úgy látszik, hogy mindenkinek van egy ilyen kollégája.
6: És egyébként pedig itt írja valaki, és igaza van, hogy ez még mindig sokkal jobb, mintha az jönne minden reggel. Ilyen mémek, hogy legyen csodás a napot, tudod.
4: Százszor őszintébb egy ilyen videó.
6: Persze.
4: Saját apja a saját szerszámáról küldi a képet, vagy fiának.
5: A saját fiának, igen. A tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Sajnos nem vicc.
4: Lehet, hogy egy szeretlek is egyetesen azért talán egy kicsit konzervatívabb, de nem feltétlen gondolom, hogy rosszat azért egy kicsit egyébként ebben azért, hogy minden benne van. Tehát a családi dinamikát azért ez megmutatja. Nem is írta alá, csak annyit küldött, hogy té.
6: Hát nem lennél büszke rá te se.
5: Ha most tegyük fel a Zsül.
4: Igen.
5: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról, akkor te azt itt bedobnád a közösbe?
4: De várj, csak nekem küldeni? Csak nekem. Ha nekem küldeni, nem adnám be a közösbe.
6: Micsoda? Hát azonnal sztori.
5: De rászólnál?
4: Váratlan lenne. Zsültől eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt? Tehát valami van. Tehát egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már hogy egy törölközőben először csak? Vagy
5: először
4: hogy?
5: Egy törölközős. Félmeztem tükör szelfit.
4: Küldett tükör, tehát jön a Gyula, mondom, visszaküldöm neki, ez biztos nekem akartad?
5: Igen.
4: És mondja Gyula, hogy igen.
5: Igen.
4: Én ott kivárok. Hagyom. Egy picit hagyom ezt a helyzetet. Én ezt még nem játszom ki. Nem dobom be, nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, de hogy is. Benne vagyok a játékban. Igen?
5: Már mesztelen, de még páras a tükör.
4: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom.
6: Gyerünk,
4: Gyula, ha ez a vonal, és ezt most kell, akkor nyomasz. Tudok-e valamit segíteni? Az önkifejezésben hogyan tudnánk ezt gyorsabban a felszínre hozni, mindig ott volt benned.
5: És a harmadikatra megérkezne a teljes fotó.
4: Ott már a Lacira gyanakodnék. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik kép után lehet, hogy azt mondom, hogy ezt látok.
5: Ezt látok.
4: Gyertek ide.
5: Ne szólj senkinek.
0: A Rádió Egyen!
4: És akkor egy recept, meg egy naphallgatója. Kezdjük a naphallgatójával, egy hétvégi recepttel, és
6: itt sem

0: Árpádi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Van esély, hogy elmész? Jó helyre megy?
2: Jó helyre megy, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
1: Küldjük akkor. Köszi neked, ciao, szia Balázs, köszi.
2: Hello.
3: Na, mivel egy héttel ezelőtt még Balkániában csavarogtunk Jegenyék kollégával, a gyengék itthon maradtak, ugye? Nem jöttek?
1: Puhák nem mentek puhák, most. És hagytuk a meleg dúót együtt motorozni 8 napig.
3: Kézzel fogva a naplementébe, és éjjel-nappal csevapokat zabáltunk, és Balkán lepényt, lepinyát, nagyon jó neve van, meg sült fetasajtot, ezért ezeket csináltam meg. Tehát csevap van, balkán lepény és a sült fetasajt. Ez a három recept van egyben.
4: Vegyetek hozzá ajvárt.
3: Vegyetek ajvárt, jó, jó gondolat, jó gondolat. Hát hiába van érintettség, így könnyű.
1: Fura lesz csak 2 napot pihenni.
3: Ugye?
1: Nem is értem, komolyan mondom, hogy hétfőn újra jövünk. Nagyon lelkesek vagyunk.
4: Csak egy hétvégé.
1: Csak egy ennyi. És megérkezünk 2 reggel. Hétfő reggel, gyerekek.
4: Még közben jöhet bármi.
1: Bárki lebetegedhet. Jövünk hétfő, puszi mindenkinek, szép hétvégét. Sziasztok, ciao, ciao.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.
0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden megmenő

0: Cups mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotér.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Yo, what's up? This is Mike Posner.
5: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Balázsék kacagtató és elgondolkodtató pillanatai után most már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, György Attilának jó pihenést, én Kis Márti vagyok, a folytatásban pedig a legbátrabb mainstream popstar Lady Gaga, aki elképesztő sokszor megújult, tényleg, mint egy kaméleon, mint anno Madonna, és amikor kijött a Mayhem album, ez az album 74 ezer példányban kelt el az első héten az USA-ban, és fellendítette újra a lemezbizniszt. Erről hozom az A

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert hamarosan az énekesnő, aki a héten ünnepelt, mert hogy a Toy Story-hoz készült betétdala, az I Knew It, I Knew You, az amerikai Billboard Radio Songs charton, ez ugye azokat a dalokat gyűjti össze, amiket Amerikában a legtöbbet játszottak, az első helyezést szerezte meg. Ez egyébként most már 9. number one pozíciója ezen a listán Taylor Swiftnek, és ugye a már is hallható dala, az Opelite hanyadik ezen a héten a top 50-es listánkon, ez szombaton 10 és dél között kiderül majd. Bekészítettem, a közlekedési infokat pedig várom, 0620-311-111 a számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mielőtt indítom Szigala dalát, közlekedési info Papsanyitól azoknak, akik az M1-esen autóznak. Tőle tudom, hogy Budapest felé vezető oldalon sajnos több autó is összeütközött, ez Győr elkerülő szakasza, úgyhogy a 128-as kilométernél csak a külső sáv járható, tehát még egyszer M1-es autópálya, főváros felé több autó ütközött, a 128-as kilométernél csak a külső sáv járható, balesetmentes közlekedés mindenkinek, egyébként 0620-311-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Legyen ez a napi mantránk, minden rendben lesz. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mutatom, hogy mivel indul a következő óra. Martin Garrix, Butterflies, és mutatom azt is, hogy milyen nagy dobásra készül Balázs jövő héten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta

0: fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell abban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
2: Shell. Go well.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Györke Attilának jó pihenést, a mikrofonnál Kismerti, és hát egyeztessük óráinkat, augusztus 28-a van péntek, ugye? Másoknál is 11 óra után járunk egy kicsivel, és elérkeztünk az évnek abban a szakaszában, amikor újra aktívak lesznek a szülői chat csoportok, ugye? Sziasztok, nem tud valaki valamit? Mibe kell menni kedden, suliba, oviba? Melyik csoportba osztottak be minket? Van valakinek kinőtt fehér talpú sportcipője? Hát hasonló üzenetek jönnek az elkövetkező napokban. Kezdődik a tanév, kezdődik az óvi, suli, a bölcsi. Én meg most hozom Teddy Swims dalát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió S csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon finisében is, és hogyha fesztivál szezon meg nyár, lezárás, akkor Szegedi Ifjúsági Napok, két helyszínnel is kint vagyunk, az egyik a Rádió S stég, itt már délután 5 órakor indulnak a DJ szettek, egyébként gyorsan megnéztem a Cookie Kezd, aztán Kollár, Loving Arms, Wilcox, aki duplázni fog, este 11-kor pedig átcuccolnak a DJ-k a Rádió 1 arénába, ez a másik helyszín. Itt például Regál Lili is fellépett tegnap, őt hozom most a folytatásban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára szétnézzük a közlekedési infók között, 0620-311-111 a számunk, és hozok egy ilyen közösen egymásba kapaszkodva éneklős dalt Hypatontól, ezt... Jön az Out of My Head, és zajlik jelenleg is a Szegedi Ifjúsági Napok. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Közlekedési információk már is a Rádió Egyen. Tomitól tudom, hogy két strádán is sűrű a forgalom, helyenként torlódik. Az egyik az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldal Tatabányától, és az M3-as autópálya is, szintén a főváros felé vezető oldal Mezőkövesnél. Itt, hogyha minden igaz, egy baleset volt a 125-ös kilométernél, és több kilométeres a torlódás. 0620 3111111, ez a hívható SMS és Viber számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis ilyen fantasztikus EDM klasszikusok, mint ez. Annak idején egy fiatal holland srác, még 10 éves volt, még hivatalosan be sem mehetett a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
12: Vár!

0: Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcskereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15.000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5. Optic World, a tisztán látás szakértője.
4: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy, és nagyon-nagyon a végén járunk már augusztusnak, de hát azért ettől függetlenül a Daily Mixnek mennie kell, hova tovább, ez egy pénteki Daily Mix, szóval 2024-et írtunk, amikor három igazi slágergyáros összefogott, nevezett Switch Disco, akik ugye britek, és nemrég jártak itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon, Sam Feld, aki ugye holland, és nemrég járt itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon, hát mennyien voltak itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon? Sokan, és Rehab, akiknek közös dala a Sleep Tonight, This is the Life. A trió minden tagja hozta a saját világát. Rehab a nagy energiájú elektronikus hangzást, Sam Feld a fülbemászó popdallamokat, a Switch Disco pedig a lendületes basszusokat. Az eredmény egy igazi rádióbarát house pop felvétel lett. Ezek hárman nagyon érzik, hogy hogyan kell az elektronikus zenét és a popot összeereszteni. Switch Disco, Rehab, Sam Feld, Sleep Tonight, This is the Life.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy és BB Rexa és az elektronikus zene legendái a Faithless közös dala érkezik, amely a előbbi, azaz BB Rexa a Dirty Blonde című albumának volt a felvezető szingője. Ez a korunk június 12-én egyébként már megérkezett, és egyáltalán nem véletlenül ismerős ez a track, mert hogy erősen épít a Faithless ikonikus Insomnia című klasszikusára, de egy modern fesztivál ready köntösben. Rexa szerint a dal egy szerelmes levél a zenéhez, és arról szól, hogy hogyan tudunk elveszni benne, és hogyan hoz vissza a mélyebb pontokról. Az a tipikus pillanat, amikor megszólal a basszus, és újra érzed, hogy élsz. Legalábbis ő így fogalmazott. A dal formálásában a rajongók is beleszóltak, konkrét visszajelzések alapján alakult a végső verzió. Szóval klasszikus alap, mai hangzás, egy új generáció, Insomnia pillanata, BB Rexa, Faithless, New Religion.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na most érkezzen Shakira és a nigériai Afrofusion előadó Burna Boy, akik felelősek a 2026-os észak-amerikai FIFA világbajnokság hivatalos daláért. Shakira számára ez különlegesen fontos mérföldkő, hiszen ez már a negyedik alkalom, hogy világbajnoki himnuszhoz adja a hangját. A felvétel különlegessége, hogy 5 különböző nyelven, angolul, spanyolul, olaszul, franciául és japánul szólal meg, miközben az afrobeat, a reggaeton, a dancepop és a világzene elemeit ötvözi. A szöveg több futball legendának is emléket állít, köztük Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Mohamed Salah előtt tisztelet. Shakira, Burna Boy, Die Die!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Save Me Tonight. Ennyit mondok, és már is Jennifer Lopez és David Guetta közöse jut eszünkbe. A szám 2026 márciusában jelent meg, és egy igazi látványos dance pop visszatérés lett J-Lo számára. A dal azért is különleges, mert Jennifer Lopez ezzel újra elővette azt a klubhangzást, ami annak idején olyan slágereknél tette világsztárrá, mint az On The Floor vagy a Dance Again. A produceri munkában pedig David Guetta mellett többek között Ryan Tedder és Giorgio Toymfort is részt vett, így garantált volt a stadion méretű modern elektronikus pophangzás.

A Save Me Tonight egyszerűen nosztalgikus és modern, egy tipikus éjszakai himnusz, ami tökéletesen hozza Jennifer Lopez buli hangulatát és David Guetta feszes, elektronikus groove-jait. Nem véletlen, hogy gyorsan a klubok és a nyári partik egyik kedvence lett. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: minden slágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi mai sláger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Lady Gaga sosem unatkozott, de 2026-ban ismét nem unatkozik, mert hogy agyon dicsért Mayhem lemezével és a teltházas The Mayhem World turnéval tarolta le a világot, és aztán a koncertkörút tovább tart, újabb és újabb dátumokat kell neki bejelentenie, mert annyira népszerű, és nyilvánvalóan mi itt Európában arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, tehát az európai koncertturné dátumait is bejelenthetné már. Hát közben a díját adó szezonban is tarolt. A 2026-os Grammy-gálán a Mayhem lett az év egyik legnagyobb nyertese, Gaga pedig ismét hazudott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift és Travis Kelce hivatalosan is összekötötték az életüket, egészen konkrétan most hétvégén a világszerte óriási érdeklődéssel kísért esküvőt a New York-i Madison Square Gardenben tartották, méghozzá teljes titoktartás mellett. A fényűző, mégis bensőséges ceremónián közel 1000 vendég vett részt, köztük számos világsztár sportoló, valamint a család és a legközelebbi barátok. A párt a népszerű színész és humorista Adam Sandler adta össze, az est egyik zenei meglepetésére pedig Stevie Nicks gondoskodott. Taylor Swift Christian Dior haute couture ruhában, Christian Louboutin cipőben és Cartier ékszerekben mondta ki a boldogító igen, de ez az esküvő egyébként 40 millió dollárba került. Hát ízlelgessük ezt. Taylor Swift, Opalite.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát ugye Teddy Swims 2025-ben adta ki második albumát, amelynek címe I've Tried Everything But Therapy Part 2, és a 2023-as év volt az igazi áttörés az egyedülálló hanggal rendelkező amerikai énekes számára, aki az egész világon ünnepelt sztárrá avanzsált olyan gigaslágereknek köszönhetően, mint a Lose Control és a The Door. Az új korongon Swims folytatja önismereti utazását, dalszövegei a szerelem, a veszteség és az önfelfedezés témája foglalkoznak, különleges hangjával pedig könnyedén ötvezi az R&B, a soul és a pop stílusok elemeit, nyers érzelmeivel pedig továbbra is rabulejti a hallgatókat. Hát jöjjön Teddy Swims és a Lose Control!

0: mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk.
2: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát azt mondja, hogy egy kis közlekedés ilyenkor pénteken mindig jó, mert ilyenkor jobban oda kell figyelnünk. A közlekedési információkat pedig a Kanizsa Taxitól kapjuk. Varga László itt van velünk a vonalban. Szia, mi újság Nagy Kanizsán?
3: Szia, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Tovább folytatódik a Sugár úton a útfelbontás teljes utcán mellett, valamint a Rózsa úton a Hevesi út keresztelődésétől a Kazalak út keresztelődéséig. Valamint a Balatoni úton is útfelbontással találkozunk. A Balaton úti körforgalomnál a 20 litertől csak Balaton irányába lehet kihajtani, a város fele nem lehet behajtani. A városba a fényjelzők készülékek működnek, balesettől nincs információ, valamint még időszakonként törlődik a Magyar úti körforgalom a 7-es számú főúton és a Kórház úti körforgalom. Mindenkinek szép napot és balesetmentes vezetést kíván a Kanizsa Taxi.
2: Köszönjük szépen a közlekedési információkat a Kanizsa Taxinak. Rádió egy csak igazi mai sláger, meg jöhet szemfeld, Rosalind, ez a hátra.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, vagyis jöjjön egy igazi nyári klubkedvenc. Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bumble című felvételt, amelyben a funky house és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bumble pedig tökéletesen hozza azt a naplement és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni, de még mielőtt itt bárki bárhová mozogna, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Alex Kenji és a Bumble.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
5: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Attilának jó pihenést, 5 órakor pedig Metzger Viki áll majd a lemezjátszóinkhoz. Hát ez sincs annyira sokára, 2 órán át, mert hogy a rádió egy Live Mix Summer Edition nyári üzemmódba állt át, úgyhogy 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. 5 órakor pedig indul a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a rádió egy Stégen. Ez a nap

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the rhythm. Az igazi

0: Közlekedési információk már is. A Rádió Egyen, mielőtt indítom David Gettáig dalát, Lili jelezte mindenkinek, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabányától erős a forgalom, torlódik a kocsisor. Nem baleset, hál' Istennek ez a kiépített terelés miatt van. Egyéb közlekedési információk is jöhetnek, 0620-311-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Prime.
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Én nagyon szeretem a Rádió Egyet. A Rádió Egyet csak az igazi mai sláger megy. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert a fesztivál szezon most már mondhatjuk, hogy utolsó napjaiban is, ugye még most itt van a Szegedi Ifjúsági Napok, a szín, két helyszínnel ott van a Rádió 1, az egyik a Rádió Esték, a napközbeni helyszínünk, 5 órától mixelnek a DJ-k, a másik pedig az Aréna, 11 órától, hát itt teljesen elszabadul a buli, és a következő igazi mai slágert azoknak küldöm, akiket elkapott a fesztivál betegség, létező dolog, a por miatt, aki most lábadozik belőle, az Loy, őt hozom. Túltolta a fesztiválozást, és én mindenféle felső légúti dolgot összeszedett, de most jelentkezett a social media felületén, hogy jól van. Get lucky! Ezt azon mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
3: A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér.
2: Jön.
3: Újra jön a rádió egy konténer. Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Indul a rádió egy live mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-ben. A

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csa

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Siri remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera, erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor ott a backstage-ben megkérdeztem Sirit, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat? Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, az nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes péntek délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, György Attilának jó pihenést. 5 órától Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, és Metzger Viktória fog majd mixelni, Juhász Gergő pedig 7 órától várja a dalkéréseket. És a 5 órától indul a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Rádió 1 stégen is, ez a napközbeni helyszínünk, este 11 órától pedig az Arénában. Minden fontos infót van a Facebook

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa. Olyan mashup dalok

0: egyik nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life, Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.
1: Why your body just can't take it?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újra indul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 3:44 után járunk egy kicsivel, vagyis picivel több mint egy óra is indul a buli a Szeged Ifjúsági Napokon. Ez a nagy nyárzáró fesztivál, és kint vagyunk a Rádió 1 stéggel és a Rádió 1 arénával. A napközbeni bulik azok a Rádió 1 stégen zajlanak ma. Cookie, Kollár, Loving Arms és Wilcox. Tegnap a Máris Alató Regál Lili is fellépett, és érdemes böngészgetni a Facebook oldalunkon a kis pillanatképeket, hogy milyen is volt a tegnapi buli. Ez most a Heal Me.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. Well, we

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition, és Rádió egyesek, ha azt tapasztaljuk, hogy este 6 óra körül nézzük a radarképeket, és a Balaton, hát főleg a déli részén, mintha eső felhők rajzolódnának ki, de az égvilágon semmi nem esik, azok az árvaszúnyogok. Én először azt hittem, hogy ez egy poén, de nem, a Hungaromet is lehozta, hogy valóban, még amíg rajzolnak az árvaszúnyogok, őket lehet látni a balatoni radarképeken. Ugyanezt szokott egyébként történni, amikor vonulnak a madarak nagy csapatokban. Na, akik felsorakoztak a következő órára, azok az igazi mai slágerek. Szemfelttel kezdünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Sultan Tulhiti. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát, mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

És hát ugye az előbb mondtam, hogy annyira tarthatatlan az árvaszúnyog helyzet a Balatonnál, hogy a radar képeken is látszódik esténként a rajzás. Na, ahol nincs árvaszúnyog, Király Tamás kollégámat kérdeztem, mert ő ott van Szegeden, az ottani tisztapart azt kérdezte, hogy mi az árvaszúnyog, nem is hallott még róla. A színen ott leszünk ma is, 5 órától a rádió estégen folytatódik a

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Nagyon sokat kaptam a fővárosból. Például azt, hogy erős a forgalom a Hegyalja úton, Budáról, illetve nem Pestről Buda felé, természetesen, tehát a belvárosból Buda felé, az Üllői úton mindkét irányban, Köszi Miki, és szintén Budapest Alagút utca. Jelenleg lassan lehet haladni. 0620 311 111. Az ország egyéb pontjairól is jöhetnek a közlekedési infók.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ma is slágerektől lesz hangos a Tisza part Szegeden, mert hogy kint vagyunk ugye a színen, a szegedi ifjúsági napokon. Nagyon extra, hogy két színpaddal is. Az egyik a rádió egy stég, nem stage, stég. 5 órától Kuki, aztán Kollár, Loving Arms és Mirko.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Hát érződik, hogy ez nem a vakációforgalom, a kiürült Budapest, de még nem is a jövő heti nagy csúcsforgalom, amikor már kezdődik az ovi meg a suli. De erős most a forgalom az Alkotás utcában, a Márvány utcától a Krisztina körút felé. Alagút utca szintén, ezt Ádám írta meg a 0620-311-111-re, illetve a Tököli úton is erős a forgalom. Juhász Gergő is várja majd a közlekedési információkat 5 óra után a Live Mixben. A közlekedési infók után buli alapozás Joel Corey-val, akivel tavaly buliztunk együtt a születésnapi fesztiválunkon. Indul a Rádió egy Live Mix, a Summer Edition, Juhász Gergővel és Metzger Vikivel, élő kívánság műsor is lesz, és a párhuzamosan zajlik a buli a színen. A Rádió egy Stégen először, aztán a Rádió egy Aréna lesz a második parti helyszínünk. Én Kis Márti voltam, és hétvégén is találkozunk.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egye.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
3: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
2: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
7: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy eskroszt már 7,99

0: Kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
1: Shell. Go well.
2: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
3: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel vár. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu. oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
7: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Tű pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, és ez már a nyár utolsó hétvégéje, augusztus utolsó hétvégéje, de rossz ezt kimondani. Az viszont nagyon jó, hogy itt van Metzger Viktória, és 2 órán át mixál ma nektek. Hello, Viki!
3: Hello mindenkinek, sziasztok, és hát azért reménykedjünk, hogy a szeptember az még kellemes lesz, és jó időnk lesz, ugye vényasszonyok nyara szokták
2: Bizony.
3: Mondani.
2: Úgy legyen, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket élőben a YouTube csatornánkon és az applikációban, induljunk el.
3: Bizony, Taylor Swift-es tartalunk, itt a Live Mix-ben. Rádió.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött ma két teljes órán keresztül, és ez volt a közös dalotok, ugye, Blanche-sal és Gabriel Dancerrel,
1: igen,
0: a One
1: igen,
0: Kiss.
1: Igen.
0: Ez nagyon jó.
1: Köszönjük szépen, és lassan elérjük, képzeljétek el, a 700 ezer hallgatást, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és több csárton is nagyon előkelő helyen vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy szeretitek, és hogy itt a Rádió 1-ben is pöröghet.
0: Hajrá, hajrá, közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. Egy műszaki hibás autó miatt van dugó az M7-esen a 28-as kilométernél Martonvásár előtt, Budapestről kifelé, és araszolásra készüljetek az M1-esen is a főváros felé a Tatabányától kiépített terelésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, megyünk tovább.
1: Hát egy non plus ultra tekkel megyünk tovább, egy olyan dalal, amit imádok, Phil Collins készítette annak idején, és hát DJ Snake feldolgoztam, aki amúgy itt lesz a Színfesztiválon Szegeden, úgyhogy nézzétek meg, ha tudjátok, a Rádió 1 DJ-kkel együtt, úgyhogy érkezik tőle most a Paradise.
2: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: A Metzger Victoria élőben a lemezjátszói mögött táncra perdültem.
1: Igen, az Gerikém, Chris Lake még mindig zseniális. Na, ez az ő trekje.
0: Igen. Chris Lake, Make You Fight, ebből jövünk éppen kifelé. Idén pedig Szegeden a színen, két helyszínen is ott vagyunk. A nappali stégünk, ezt mi stégnek ejtjük, és nem stégnek most a nappali helyszín. Tehát a nappali stégünkön már Kuki gőzerővel tolja a bulit, ott már utána jön Kollár, a Loving Arms, valamint Wilcox. Aztán van egy másik helyszínünk, az Arena, ahol pedig este 11-kor indul a buli. Tehát ott ma és holnapig bulizhattok a rádió.
1: Fú, zseniális volt egyébként, én a nyitó napon voltam szerdán, ráadásul a Rádió 1 keretein belül Metzgeren Friends volt, ugye olyan vendégeim voltak a Rádió 1 kollégák közül, akik már voltak a saját estemen vendégként, úgyhogy nagyon extra volt, ott volt Christopher, Jauri, Pulmax, DJ Junior, és a Stadium X, úgyhogy nagyon-nagyon nagy esténk volt, kár, hogy nem voltál ott, Geri.
0: Igen, ez az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, még bulizhatok ott, tehát ma és holnap Szegeden a színen, keressétek a Rádió 1 helyszíneit, információk, line-upok a hivatalos Facebook oldalunkon, lendülünk tovább.
1: Bizony, már is hozom Jennifer Lopez és David Guetta közösét, Save Me Tonight, ahogy a Rádió 1 is megmentiteket. At the turntables now.

Zöld Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Még Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ma Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Sziasztok, éppen tetováltatunk a vőlegényemmel. Köszi mellé a jó zenéket, írja Viberen Rami.
1: Ó, nagyon örülök neki, óvatosan ebbe a nagy melegbe, vigyázz majd a tetkóra.
0: És küldjetek már el nekünk a mintát, hogy mi készül, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Tartunk egy hydration break-et, jön egy kis hidratációs szünet. Vízformájában szeretnéd azt a szünetet, vagy jöjjön a jó dupla turbó kávé?
1: Hát szerintem egy dupla turbó kávé szeretnék kérni, mert én úgy képzeljétek el, hogy innen a stúdióból porzok Siófokra, és már lépek is fel egyet.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, úgyhogy kávégerik, én meg iszom vizet is, úgyhogy behidratálok, meg ti is igyatok sok vizet.
0: Így van, úgyhogy jön a hidratációs szünet, aztán pedig jövünk.
1: Köszönöm szépen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggeli műsorok királya nem mehet haza délelőtt 10-kor, hanem délelőtt is bemutatkozik egy extra műsorral.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
5: Jön augusztus

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzlet vagy a szatmári.hu-n.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Sportos sulikezd és kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
14: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
17: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért, hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
18: Önnek a Protexin kell!
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden MacMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
21: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
22: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermekes.

0: Session 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Hello mindenkinek, még egy órán át mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition élőben, mellettem még mindig Metzger Viktória. Hello Viki!
2: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
1: Vikinek felszolgáltam a dupla turbó kávét, úgyhogy ez a következő egy óra, ez erős lesz, mi szóltunk.
2: Az beindít, megsálok, vasárnapig várjatok.
1: Ez a nyár utolsó, augusztus utolsó hétvégéje, úgyhogy ilyen zenék kellenek, amiket Viki játszik, menjünk tovább.
2: Bizony, Purple Disco Machine feldolgozta Wonderful Life-ot, és DJ Junior csinált belőle egyedidet, úgyhogy ez érkezik most itt a második órában.
3: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
0: Radio

0: Júlva és David Guetta, Think of Me, a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, mellettem ma Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek. Baleset Budapesten történt néhány perce a Könyves Kálmán körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, és erős a forgalom az M7-esen a fővárosból kifelé, a Balaton irányában, Martonvásárig szinte csak lépésben lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Vikinek milyen brutál erotikus hangja van, menten eldurranok, írja T-Boy. T-Boy, gyorsan nézd meg, hogy Viki hogy néz ki a YouTube csatornánkon, és az applikációban még láthatod is.
2: Zavar vagyok, nem.
0: T-Boy, tiéd a nap SMS-e számunkra. Lendülünk közben tovább?
2: Hát igen, menjünk is tovább.
0: Ilyen jó erotikus hangon búgd el.
2: Jó, jön a Shakira és a Die Die.
0: Oh.
3: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Sziasztok, Viki szettje bomba ismét, ahogyan a mix is az, és Viki új zenéje zseniális, még nem tudom hányszor fogom meghallgatni, de nem lehet megunni. Puszi nektek, Anita.
1: Melyik Anita? Írd meg, nagyon szépen köszönöm, egy tündér vagy.
0: Van egy pár az új dalok közül, amik hasítanak egytől egyig.
1: Köszi, Gerikém. Igyekszünk.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ismét tartunk egy hidratációs szünetet, jön az újabb Hydration Break. Ha beválasz még egy dupla kávét, akkor megint leítatom a férjedet.
1: Elvisz a szívem. Amúgy ez sikerült, csak mondom neked,
0: a férjed
1: sikerült.
0: Nagyon jó az. Ú, mi nagyon nagyban voltunk a strandfesztiválon.
1: Hallottam, hogy el voltatok, igen.
0: De egyébként tényleg nagyon jó fel.
1: Örülök neki, egyébként jól érezte magát. Nagyon a színen is lent volt velem egyébként.
0: Tök jó. Ne felejtjétek, apropó szín, két helyszínen is ott vagyunk ma, és holnap is van egy délutáni és egy nappali helyszínünk, bővebb infók, line-upok a hivatalos Facebook oldalunkon. Jön tehát az újabb hidratációs szünet, aztán fél órán át itt vagyunk még élőben, Vikivel,
1: jó? Bizony, ne menjetek sehová!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Schneider Autóház. Pécsen, Kaposváron és Nagykanizsán. Szerviz vagy karosszéria javítás. Nálunk nem kell választania. Minőségi munkát kínálunk versenyképes áron, garanciával és gyors ügyintézéssel. Több mint 30 év tapasztalatával dolgozunk azon, hogy autója a lehető legjobb kezekbe kerüljön. Megszokott helyen, új névvel, Schneider Nagykanizsa. Nagykanizsa, Teleki utca 21. Schneider Autóház. Ahol autója megkapja, amit megérdemel.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Nagykanizsa, Ötvös tér 5. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Tegyük fel a Zsül.
12: Igen?
11: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról.
12: Váratlan lenne. Zsültől eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt? Tehát valami van. Tehát egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már csak... hogy egy törölközőben először csak? Vagy
11: először
12: hogy?
11: Egy törölközős. Félmeztem tükör szelfit.
12: Visszaküldöm neki, ezt biztos nekem akartad?
11: Igen.
12: És mondja Gyula, hogy igen.
11: Igen.
12: Én ott kivárok. Hagyom. Nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, de hogy is. Benne vagyok a játékban.
11: Nap,
12: igen?
11: Már mesztelen, de még páras a tükör.
12: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom.
13: Gyerünk,
12: Gyula, ha ez a vonal. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik év után lehet, hogy azt hiszem, hogy ezt látok.
11: Ezt látok.
12: Gyertek ide.
11: Ne szólj senkinek.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
14: Rádió 1-en.
4: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
15: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
14: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: augusztus utolsó hétvégéje kezdődött el, használjátok ki a Rádió 1-et, halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és ha buliznátok, ha fesztiváloznátok még egy utolsót, megtehetitek Szegeden, a színen, a Rádió 1 stégen jelenleg Kollár játszik, ott ma még ez ugye a nappali helyszínünk jön, a Loving Arms és Wilcox, aztán pedig a Rádió 1 aréna szokás szerint este 11-kor indul be, hogy ott kik lépnek ma a lemezjátszók mögé, az megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon. A szín az utolsó nagy nyári fesztivál, ma még holnap ott elkaphatjátok a Rádió 1 DJ-ket.
1: Úgy is van, ne maradjatok le.
0: Még egyszer bővebb információk a Facebookon, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Vikivel mi itt vagyunk a budapesti stúdióban. Mi a most?
1: Egy nagyon-nagyon különlegességet hoztam. Purple Disco Machine feldolgozta az Everybody Dance Now-t. Ez fog jönni egy Dan Ross verzióban. Úgyhogy remélem szeretni fogjátok. Csak itt a Live Mixben. At the turntables now.

Ez a Radio Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. A házigazda Juhász Geri.

0: Jó erősen megágyaztunk augusztus utolsó hétvégéjének. Armin van Buuren, On and On, Metzger Victoria, ezzel zárt ma a Rádió egy Light Mix Summer Editionben, és akkor innen neked irány fellépni.
1: Igen, igen, én már megyek, képzeljétek el Siófokra. 21:15-kor én már a nagy színpadon fogok állni, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a Balaton mellé.
0: Viki, jó bulikat kívánok, mi pedig találkozunk a Birdies Man Radio Show-ban jövő hétfőn.
1: Igen, és még elmondanám azért, hogy holnap Györgyszentendrén Iván-on, aztán pedig Balatonfüreden fogok fellépni, úgyhogy ott is várlak titeket sok szeretettel.
0: Hajrá, jó bulikat, Viki.
1: Köszönöm szépen, jók legyetek.
0: Maradjatok a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620 311 111.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
7: Lehet is.
6: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
7: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
6: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
10: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
15: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Nagy Kanizsa, Ötvös tér 5. Optic World, a tisztán látás szakértője.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nyáron csak egy órás a Rádió 1 kívánságműsor, úgyhogy húzzunk bele. Hello!
1: Sziasztok, Messi vagyok.
0: Hello Messi, mit szeretnél kérni?
1: A Bambolét.
0: Alex Kenji Bambolé, nagyon jó, kinek menjen?
1: Nektek, meg a Krisztinát. Van itt a Böttemből egy új Kriszti barátnőm, meg

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy a Disturb dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Kevin, vagyis Romeo inkább Romeo.
0: Na most akkor Kevin vagy Romeo?
1: Romeo.
0: De ez igazi név mindkettő, vagy csak becenév?
1: Mindkettő igazi név.
0: A Romeoval jól lehet csajozni, gondolom. Szia, leszel a Júlia?
1: Már van egy.
0: Nagyon helyes. Kinek menjen ez a dal?
1: Az édesapámnak Szombathelyre.
0: Na ezt akkor most nekijátszuk itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert ő volt a félig kanadai, félig magyar világsztár, blond is, nemrég járt itt személyesen a Rádió 1 stúdiójában. Mária pedig Ray Daltont szeretné, kinek menjen és hová?
1: A Dom Pietrón, a Füzesabony, Pirgyőriázó.
0: Emlékszem, onnan szoktatok engem hívni viszonylag gyakran. Milyen a forgalom így a nyár utolsó hétvégéjén? Jók vagytok?
1: Jók vagyunk, igen.
0: Na akkor nektek és veletek együtt minden vendéglátósnak szól most itt a Rádió 1-en Ray Dalton és a Blood Run.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Kató nagy-nagy slágerét készítettem elő. Halló!
1: Szia, Bertold vagyok, és az öcsémnek szeretném küldeni.
0: Szia, Bertold, az öcsédet hogy hívják?
1: Gábor.
0: Na akkor Kató és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében már pörög is nektek itt a Rádió egyen. Használjátok ki az utolsó nyári hétvégét, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszi, szia.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.
3: Let's get down to business.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és elkezdődött augusztus utolsó hétvégéje, használjátok ki. Halló, halló!
1: Ja, Viki vagyok, és Kamrattól szeretnék valami számot kérni.
0: Halló, Viki, már nagyon vártam a hívásodra, te vagy az, akinek mindig nagyon fáradt a hangja.
1: Igen.
0: És számítottam rá, hogy azért legalább a nyár végére egy kicsit legalább egyszer felhívsz kipihenten. Hát nem így lett.
1: Majd legközelebb.
0: Ilyen sok a munka?
1: Elég sok.
0: Kinek menjen ez a Kamraddal?
1: Anyunak, fiamnak, Márknak, meg magamnak.
0: Viki, pihenj egy nagyot, kösz, hogy hívtál. Ki kéri még Kamraddot?
2: Ilyes.
0: És te kinek küldöd?
2: Hát raktáros munkatársaimnak, itt Targoncával dolgozunk. Dávidnak, Ricsinek, Tamásnak és Zsolnainak küldenénk ezt a zenét.
0: Meddig tartom eló?
2: Hát remélhetőleg éjfél előtt végzünk.
0: Kamradd, hug yourself, ez akkor nektek is pörög most itt a Rádió Egyen. Kitartás, jó munkát!
2: Nagyon szépen köszönjük, minden jót neked is.

0: Jó egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza, és indul a World is Mine Radio Show augusztus utolsó péntek estéjén. Erős 4 óránk lesz Lotfi Begivel, Pulmexel és a Stadium Excel a lemezjátszók mögött, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, várlak vissza titeket 1 óra múlva, használjátok ki augusztus utolsó hétvégéjét. Szép nyárestét, jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogat

0: játékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
6: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
5: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
6: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
7: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
6: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légiirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, majd van egy légiirányítónk. Hello Tomi, jó reggel, ciao.
11: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
10: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
11: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektor, országrészünk, a nyugati magyar országrész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
10: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll át, nem, csak átmegy.
11: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
10: Hány gépet viszel? Egyszerre kérdezik. Hány gépet viszel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Mi volt, amikor azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így látta, ránéztél a monitorra?
11: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
10: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
11: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
12: Hát az olyan 300 méter körül.
11: 300 méter,
12: az még tök oké két gép között.
11: Igen, teljesen oké.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít.
4: A rádió egy DJ Juniorral egy fanboy.

0: reptére, DJ Junior és jó magam, hanvai Pícsi, itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, és ez a Diszkos Rádió Show.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Jól mondta hanvai Pícsi, abszolút félőben vagyunk, mert hogy a mai nap a Balatoni Bob 25. születésnapját ünnepli, és Diszkos itt Legends van ott a házban. Este 6-kor már Bárány Attila kezdett, aztán én folytatom, és hanvai Pícsi is játszik, úgyhogy ma csak félőben vagyunk itt a Diszkos itt Rádió Showban, de Bárány Attila elküldte a mixét.
0: Szent Felt korongjával kívánok kellemes rádiózás itt a rádió egyen, csak igazi mai is lágermegy, ez a Diszkos Rádió Show.

100%-tisztaságú magas BPM tartalma Adrian színnől a diszkosít a rádió egyen, Honvai PJ és DJ Junior élőben, kétharmadban vagyunk, a Bárány Attila nincsen, viszont ma este együtt játszunk, hiszen már 6 órakor elkezdtük ezt a bizonyos bulit a balatoni Bobon, Balatonfűzfön. Másfél órák szettekkel játszunk egyébként, ami azt jelenti, hogy ha 6-kor elkezdtük, akkor 7:30-ig van valamelyikünk, aztán már ők egy kicsoda, 7:30-tól 9:00-ig a másik diszkosít lemezlovas, és 9-től 10:30-ig a harmadik, ami valószínű, hogy én leszek ugyebár a végén, és onnan rohadok a szírre, mert hogy egész héten szegedi ifjúsági napok, és naná, hogy a diszkosít kétharmad arányban, azaz DJ Junior és jómagam Hanvai PG képviseljük a brandet. Én is egyébként rohanok tovább majd a balatoni Bobról, én Bogácson megyek egy ilyen nyárzáró rendezvényre, amivel viszont Bárány Attila megy tovább itt a tracklistájában, ez Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös a Shine érkezik a diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger, mert diszkosít Rádió Show, Bárány Attila zenére, de nélküle DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Én annyit akartam még mondani, hogy a héten egyébként 8 óra játszom így összességében, amiből már egy rész nyilván lement, elég erős hét ez, jövő héten lehet, hogy el kéne utaznom valahova, de akkor nagyon, de nem tudok, mert jövő héten is egyébként van rendezvényem, ahol dolgozok, illetve a menedzsertjeimnek is jó néhány fellépése van, úgyhogy valamikor szeptember végén jó lenne végre egy kicsit elutazni, nem tudom, te hogy vagy ezzel.
0: Hát én ugyanígy gondolkozom, és amit én is belevágtam a fejszémet ebbe a menedzselési történetbe, ugye Email Angel produkció kapcsán, abszolút élem azt, amit te. Tehát egyébként, hogyha elmennek, mondhatni, a, nekem csak egy van, a menedzsmentem, elmennek fellépni, vagy bármi történik veled, intézni kell, az egyébként tök úgy kezelendő szerintem, mint hogyha saját magunkkal csinálnánk ezt, és ebben ez az egész a legszenzációsabb, és így az elején már ezt most imádom. Tényleg együtt nevetünk és együtt sírunk, és szenzációs érzés.
1: Na, nálam azért sokan vannak, tehát én még nagyobb a meló egyébként, és ez évek óta nálam így van, de tényleg ez egy pozitív dolog, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal inkább ott Kis József vagyok, mint DJ Junior.
0: Így van.
1: Tehát
0: így
1: ott, van. Ott képviseled 100%-osan a menedzselteket, ezt meg kell jól tanulni, és hát nyilván sok sikert neked is, lehet, hogy ez még gyarapszik ez a szám, és ki tudja, előbb-utóbb már csak hobbiból fogunk diszkozni. Mondjuk egyébként is hobbiból diszkozunk, ez évek óta így van, viszont a Bárány nem, ő keményen nyomja, megyünk tovább, Tori Amos-szal, és a Professional Video érkezik, ez egy régi klub speedes, én annól játszottam, még Armand van Helden remixével, most viszont Bárány Attila pörgeti itt a diszkosítben.

0: Ez rádiós tisztó, a diszkosi rádiós, 20 éve itt vagyunk veletek, és hát ez még egy ideig remélhetőleg így lesz, minden este 8 és 9 között, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, most a Bárány csak a mixével van itt, mi viszont élőben vagyunk, a Hanvai meg a Junior.
1: Nagyon kellemes egyébként, hogy szombaton érdem majd várok mindenki sok-sok szeretettel, ott van egy ilyen borsor, ahol egy csomó ilyen pince van, és ez egy ilyen boros rendezvény, nagyon-nagyon szeretem az ilyet, pláne úgy, hogy az egyik helyen egyébként az egyik legjobb barátom, Tóth Viktor címborán fogja csinálni a pizzát, aki legalább olyan jót pizzát csinál egyébként, mint Balázs Attila, aki megint csak nagyon nagy címborám, és ő idén ugyebár az Olaszország egyik pizza világbajnokságon második helyzet lett. És utána pedig megyek Szlovákiába, Dunaszerda helyre, egy gokártpályának a rendezvényre játszani, na az lesz még nagyon extra.
0: És szerdán, csütörtökön és szombaton színezek, különböző verzióban, ugye van egyszer a Stég, a Rádió Stég, meg a Rádió egy aréna, mind a két helyszínen különböző napokon és időpontokban fogok játszani, nem sorolnám most ezt, pénteken a srácokkal diszkosít, ezek Balatonfűszön, ez a mai nap nyilván, és ezen kívül azt nem felejtsük el, hogy én megyek utána Bogácsa, szombaton megint színezek, és vasárnap Made in Italy Budapesten, olasz gasztronómia, piázás, fagyi, minden, ami kell, és megpróbálok két órán keresztül olasz elektronikus zenét játszani, nyilván sok feldolgozással, hiszen leginkább a régi olasz zene az, amit szeretnek az emberek, hogy mindenkit várok oda nagy szeretettel a Kopaszi gátra, és ez egy ingyenes esemény, délután 5-kor kezdődik, tehát vasárnap és este 10-ig tart.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy holland szupersztárra, jön Federal Grand és Funkerman itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos rádió showban.

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít rádió show, DJ Juniorral is velem, Hambai PG-vel, Bennettől a mixére, de ugyanakkor nélküle. Szerintem jövő hétre már helyreáll a lend, akkor már szeptember lesz, legalábbis kettől kezdve, és hát elindul az iskola is, szóval az élet baj.
1: Hát igen, és nyilván kevesebb rendezvény, hogy szép lassan szűnnek meg a nyári nyitott szórakozók, a nyári fesztiválok is elmúlnak, és hát megyünk át a klub szezonba, amiből viszont kevés van klubból, és sajnos ez sajátsága a Magyarországnak, hogy nem egy jó hír, hogy azért fújnak a klubok, fújnak az események, hát meglátjuk, hogy megyünk majd bele az őszbe. Most viszont Bárány Attila mixe megy még egészen este 9 óráig itt a Diszkusi Rádió Show-on a Rádió 1-en, egy Billy Idol dallal pörgünk tovább.

0: Ez volt a Diszkocsit Radio Show, itt a Rádió Egyen DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy Bárány Attila mixelt itt az elmúlt egy órában, és hát kérem szépen...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, és ez már a nyár utolsó hétvégéje. Maxoljuk ki, töltsétek velünk, zseniális zenék jönnek a következő négy órában. Szokás szerint Lutfi Baby indítja a pénteki különkiadásunkat. Kezdjük el.
2: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

David Guetta és a Memories péntek este a Rádió 1-en a Zöld Izmáin Rádió Show-ban, és ha szeretnétek még szuper nyári emlékeket, élményeket gyűjteni, megtehetitek Szegeden, a Színen, a Rádió 1 Stage-en, ott ma és holnap még bulizhattok velünk. Itt a stúdióban most Lotfi Begi a lemezjátszói mögött egészen 10

0: Információ, részlet, line-up, tudnivaló a weboldalunkon www.radio1.hu. A most érkező fiatalember pedig David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Oh, wow.

0: Na, ilyen zenékkel kell kezdeni az utolsó nyári hétvégét, nem igaz? Kösz, hogy itt vagytok nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Mi lesz 10-től?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és együtt hangolódunk a hétvégére. Még mindig Lutfi Begi a lemezjátszói mögött, és ezt a mai második szettet a kedves ismerőseinkkel indítjuk, mert hogy mindannyian itt voltak a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Érkezik Sam Felt és a Switch Disco.
1: Jön a Sleep Tonight, itt a

0: élőben két helyszínen a Rádió 1 DJ-kkel, közben pedig jön Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádiósó pénteki különkiadása, aminek még csak a felénél járunk. Lotfi Begi után Pulmex kezd a lemezjátszóknál. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Facebookon, a TikTokon is mindjárt indítjuk a live közvetítést. 0623111111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Induljunk el!
1: Hát és akkor induljunk el szerintem a 2026 eddig leghíresebb rádiós nyári zenével, a Bumble-ével, amit Alex Kenji készített itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Pulmex a lemezjátszói mögött, előttünk rengeteg üzenet minden felületen. Nagyon jól nyomott Geri, a szegedi közvetítés után jöttem át ide, itt is marha jó a hangulat, üzené nekünk Viberen Zsombor. Zsombor, nagyon szépen köszönjük. Igen, mert hogy a szegedi frekvenciánkon, tehát a rádió egy szegedi frekvenciáján, délutánunként 5-től este 10-ig minden nap élőben közvetítjük a szegedi ifjúsági napokról, a színről a rádió egy partit, 10-kor lett vége az élő közvetítésnek, aztán Zsombor ezek szerint hallgat tovább minket. Nagyon szépen köszönjük, Zsombor. Sziasztok, először is szeretnék Pulmexnek gratulálni ahhoz, amit a Strandfesten előadott, szenzációs volt. Ott voltunk a rádió egy stage-en, végig tomboltuk a szettedet, hatalmas buli volt, és másnap izomlázunk is volt, meg hangunk sem volt. Ugyan ilyen legyen a mai mix is, mint ami ott volt. Üdv Tamás Esztergomból.
1: De kedves vagy, hogy írtál nekem, nagyon szépen köszönöm. Ez az üzenet nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg a Strandfesztiválon háromszor volt lehetőségem fellépni, és napról napra egyre jobbak voltatok, és hát pénteken és szombaton is akkora buli volt, hogy elképesztő érzés volt. Nekem ez egy örömzenélés volt teljesen. Nagyon átadtam magamat az egésznek, és örülök, hogy így pozitívak a visszajelzések. Igyekszem kitenni ezt a mixet majd a YouTube csatornámra, dolgozok azon, hogy megjelenhessen.
0: Nagyon helyes, tényleg fantasztikus volt veletek a Strandfesztivál, ugye a szín, a szegedi ifjúsági napok pedig még zajlik. Ma, meg még holnap is bulizhattok ott velünk, ráadásul két helyszínen. Van egy nappali stégünk, ami délután 5-kor indul, az éjszakai aréna pedig este 11-től élő közvetítés, tehát holnap is délután 5-től a rádió egy szegedi frekvenciáján. Neked milyen volt Szeged?
1: Egyébként mind a két helyszínen is zenéltem szerdán, és nagyon-nagyon imádtam. Nekem ez egy igazi nyárzáró fesztivál, ez a színfesztivál. Évek óta mindig ott vagyok, ott zárok, és lehet, hogy holnap is visszamegyek, de először úgy, hogy szombaton nem zenélek, és akkor lehet, hogy pulizni fogok itt a záronapon.
0: Nagyon helyes. Nagyon-nagyon helyes. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pulmexnek ez a mai este, ez egy nyárzáró élő adás itt nálunk a Hördíz már Radio Show-ban, és hogyha van valami, ami miatt az idei nyár emlékezetes maradt számodra, sok ilyen van, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az a következő dal.
1: Így van, ezt nagyon jól felvezetted, Geri, ugyanis nekem, én azt gondolom, hogy a 2026-os nyár az mindenképpen karrierem egyik legcsodálatosabb nyara volt, és én még mindig próbálom feldolgozni, hogy mi történtek velem, és kell is majd egy kis idő, úgyhogy lehet, hogy szeptemberben így meg is állok egy kicsit, hogy ezeket realizáljam, ezen dolgozzak, mert ugyanis volt egy feldolgozásom, amit a Leave the World Behind-ból készítettünk Laid Back Luke fiával, és ez megszólalt, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén, és ez még most is olyan, hogy kirázott teljesen a hideg, ez egy szerintem egy ilyen előadó életében ez egy nagyon nagy dolog, akkor is, hogyha egy feldolgozás, és az még nagyobb, hogy a magyaroktól milyen szupportot kaptam a social médiában, úgyhogy innen is köszönöm szépen mindenkinek ezt az óriási támogatást. Nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy ez megjelenhessen esetleg a hivatalos streaming platformokon, úgyhogy türelmeteket kérem, de hamarosan szerintem még az idejében biztos meg fog jelenni, és akkor majd hallgathatjátok remélhetőleg mindenhol. De addig is Swedish House Mafia, Laid Back Luke, Leave the World Behind, ami a Tomorrowland is szólt, és most a Rádió 1-en is a World is My Radio Show-ban tőlem Pulmextől.

0: augusztus utolsó hétvégéje kezdődött el, használjátok ki. Kösz, hogy itt vagytok és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1, és benne a World is Mine Radio Show élőben, Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között. Szevasz Pulmex még egyszer!
1: Hello, sziasztok, köszönöm az összes kedves hallgatót!
0: Nem csak hallgatni tudjátok a műsort, hanem nézni is, ahogy mondtam, a YouTube-on és a TikTok csatornánkon is élőben megyünk. A TikTokon kérdezi valaki, hol van a kedvenc milfem? Nem tudjuk, de jelez mindenképpen, hogyha megtaláltad. Milfek nincsenek ma itt a World is Mine Radio Show-ban, csak Pasik, Lotfi Begi után Pulmex, utána pedig ugye jön meg a Stadio Max, meg hát itt vagyok én is. Antonio üzen nekünk, hallgatunk titeket, a színen is nagyon ügyes volt Pulmex előttem, utóirat, ma hajnali 4-től 5-ig játszom, küldök majd közlekedési infót neked, Geri. Köszi.
1: Ezt kiírta? Ezt kiírta?
0: Antonio.
1: Ja, Antonio, de jó fej vagy. Köszi, hogy hallgatsz minket. Így van, én Barmát polgattam ott neki. Én nyitottam a stéget, a rádiás stéget a színfesztiválon, amúgy most is zajlik még. Mikor? Szerdán. Szerdán. És akkor utána jött az Antonio, úgyhogy én ott az első sorban nyomtam nála, ott maradtam még bulizni.
0: De király, nagyon jó. És hát ne felejtjétek, ma is holnapig tudtok velünk bulizni a színen. Két helyszínünk is van, a délutáni, a Rádió 1 stég, az délután 5-kor indul el. A másik, a Rádió 1 aréna pedig 11-től, és a szegedi frekvenciánkon délután 5-től este 10-ig élőben közvetítünk mindent, és akkor jön megint egy dal, amire méltán lehetsz nagyon büszke.
1: Igen, erre nagyon büszke vagyok, ez az első saját megjelenésem volt, és hát az első saját megjelenésem a Headlights, amit Marty Miller és Take Off and Fly-ja készítettünk még 2024 nyarán, kb. Ilyenkor kezdtük el, és úgy ford ki, és akkor 2025 áprilisában jelent meg, és azóta itt letarolta az összes top listát, ami volt Magyarországon, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, és pont ez a nehéz, hogy a következő zene, a nagyon maximalista vagyok, és egy kicsit csúsznak ezek a projektek, mert mindenképpen olyan zenét szeretnék csinálni, ami legalább a fele ekkorát tud menni. Úgyhogy nagyra tettétek a létszet, de hát innen is köszönöm mindenkinek ezt a csodás támogatást a zenével kapcsolatosan. Úgyhogy Headlights, szerintem ez is egy ilyen nyári slágernek mondható, itt a kis nyárzárós rádiós adásunkban. Úgyhogy Rádió 1, World is Mine Radio Show, hallgassátok szeretettel ezt is. World is Mine Radio Show.

0: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary.
1: World Is Mine radio show.
2: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével.
3: World Is Mine radio

0: Medúza, Dove Wanna Go Home a rádió egyen a World Is Mine rádió showban péntek este. Ti sem menjetek sehová, Pulmex a lemezjátszóknál, aztán pedig éjféltől jön még a Stadium X, ilyenkor péntekenként mindig ők az állandó rezidenseink. Mellettetek képtelenség elaludni, most is csak azért nem alszom, mert tudtam, hogy te leszel ma Pulmex, írja Anita.
1: Jaj, jó fej vagy, ezeken nagyon sokat jelent, hogy vannak emberek, akik ezért nem alszanak, hogy engem hallgassanak. Nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a támogatást hétről hétre. Igyekszem majd meghálálni a mixekkel, meg a jó zenékkel.
0: A legjobb zene szólt az előbb, a Headlights, szuper voltál a strandon, Pulmex és a színen is. Remélem ősszel is találkozhatunk veled, veletek egy fergeteges buliban, majd írja Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen, drága kedves anyukám, ezt a kedves üzenetet.
0: Igen,
1: kiszűrtem ebből. Igen.
0: De jó.
1: Nekik nagyon szépen köszönöm ezt az óriási támogatást, amit egész nyáron adtak, és tényleg ők a legnagyobb arcok, az összes fellépésemre eljöttek idén nyáron. Tehát, hogy ilyen még azt hiszem nem is volt, úgyhogy tényleg le a kalappal, így kell bulizni mindenkinek.
0: De egy nagy taps, tényleg, ez annyira menő, hogy a szüleiddel tudsz bulizni, meg fesztiválozni.
1: Igen, ez egy szerintem egy óriási feeling, úgyhogy aki teheti, az rángassa el a szülőket bulizni, mert meg fogják szeretni, ők is megszerették. Néha többet buliznak, mint én.
0: Vagy a párotokkal, a feleségeteket, férjeteket, csináljatok gyerekeket, és akkor amilyen hamar csak lehet, menjetek együtt fesztiválozni.
1: Vagy egy, igen. Ez a másik taktika.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pulmexel pedig jön a finálé, a mai utolsó 10 perc.
1: Így van, és nagyon sok zeném van még, vagyis hát itt a végére próbálok besűríteni mindent is, hogy átadjam ezt a nyárzáró hangulatot. Free Your Mind, ez az a zene, ami nagyon-nagyon nagyot ment, így azt gondolom 2026 nyarán, és ebből van egy nagyon jó kis mashupom, amit Odd Mod készített, úgyhogy fel is rakom folytatásként, ez itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary World is Mine Radio Show.

0: Véd, amíg csak védheted a fényt.
1: Ó, de jó, imádom.
0: Oh, amikor Pullex lejátsza ezt a dalt, ugye a Csillagok közöttből, az Interstellárból, akkor én egy fantasztikus idézetet mindig elmondok ebből a filmből. Ez a világtörténelem egyik legjobb filmje. Hans Zimmer a világ egyik legjobb zeneszerzője, napjaink Mozartja, és olyan jó, hogy ebből a dalból készülnek ilyen remixek is.
1: Abszolút egyetértek veled, így szoktuk beszélni, hogy ez a kedvenc filmünk igazából, meg ez a zene hozzá, hát ez abszolút favorit, és ezért is hoztam el nektek, hogy említettem, hogy ez egy ilyen nyárzáró adás, és úgy próbáltam a végét is megcsinálni, legyen egy ilyen kis euforikus hatása az egésznek, és pont itt a TikTokereknek mondtam, hogy mindenki csukja be a drop előtt a szemét, és akkor gondoljátok vissza, hogy tényleg megértetek-e minden pillanatot, és milyen volt a nyár, és ez a zene, ez pont erre volt alkalmas, hogy egy ilyen hatást tudjak így átadni.
0: Köszi szépen a fantasztikus zenéket, azt hiszem, ez egy tökéletes nyárzáró adásra sikerült, üzeni Balázs.
1: Na hát köszönöm szépen, Balázs, ez jelenti a legtöbbet, hogy ezt így gondoljátok itt a végén.
0: Milyen lesz neked a jövő hét? Hogy indul majd a szeptember?
1: Hát képzeljétek, a hétfőn megyek Pécsre, Zánkára megyek szerdán, csütörtökön is, pénteken Érden találkozunk, szombaton pedig Romániába megyek Bécskára.
0: Azt a mindenit, szép lehet lesz.
1: Azt gondoltam, hogy a nyáron van nálam a legnagyobb hajtás, de szeptember első hete lesz, úgyhogy igen, a jövő hét az elég durva lesz, ez lesz a legdurvább is elmúlt heteket nézve, de köszönöm szépen mindenkinek, aki nyáron eljött a fellépésemre, vagy bárhol hallgatott, ez nekem óriási megtiszteltetés, és hát remélem, hogy az őszi szezonban is találkozunk majd mindenkivel.
0: Így legyen, Pullmax nagy pacsi, találkozunk szeptemberben jövő héten.
1: Így van, illetve szombaton holnap lemegyünk a színre, és reméljük Geri is jön.
0: Olyan nyomás alá helyeztéltem, ezt most gyorsan elmondom a hallgatóknak. A Christopher meg a Pullmax küldött nekem tegnap késő éjjel a színről egy videót. Legszívesebben lejátszanám, de nem lehet. De az a lényeg, hogy nagyon szeretnétek, hogyha lemennék veletek bulizni. Én is nagyon szeretném így egyébként, úgyhogy én már elkezdtem szegedi szállásokat keresni.
1: Így van, és szerintem a manipuláció az működik, úgyhogy kedves rádiós hallgatók, mindenki Juhász Geri oldalára írja azt, hogy holnap a Tali a színen.
0: De imádlak, Pullmax. Akkor valószínűleg találkozunk holnap a színen.
1: Jó? Ez az jó.
0: Maradjatok, jön a Stadium Max.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Camel Fettől következik a Wicked Weekend, majd Kreider újdonságával megyünk tovább, és az Oh My fog szó.

még mindig Mike Flo és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, ismét egy saját zene pörgött az előbb, amit önbosszal készítettünk, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Federer Grand újdonságával folytatjuk, jön a Dead Thing, majd Adriotic és Genesis közösségével folytatjuk, ez lesz a Closer.

egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel. Most pedig Rafael Saratótól következik a Cash, utána pedig Kenzel folytatjuk, és a Supersonic fog szólni. Ez az Exhour velünk, az

még mindig miket vagy a Stadium X-et hallgatjátok. Egy saját felvétel szólt az előbb, The Selector címmel, most pedig Bizsúval fogunk tovább menni, és érkezik a Thirsty, majd Max Tyler újdonságával a Love Forever-rel folytatjuk. Maradjatok velünk!

saját felvétel szólt az előbb, amit Mirabelle készítettünk közösen, a dal címe pedig Vibrations. Most pedig Sidepiece és G-Pol újdonságával folytatjuk, jön a Control, utána Morab, Altera és Paul Harris-től fog szólni a Take a Trip, majd a saját felvétel jön, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a Last Post, végül Swedish House Mafiával zárjuk a műsort, és a Happiness-i szószet fog szólni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Szegeden pedig továbbra is óriási a lendület. A szegedi ifjúsági napokon a színpadaink hatalmasat mennek. Most ugye már az esti színpad pörög, Wilcox után éppen Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket. Két Turn the Lights Off az indításban, a telefon, Viber és SMS szám pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig most Kamrádot választottam, aki az egyik legnagyobb eredménynek gondolja a saját karrierjében, hogy 2 évvel ezelőtt beülhetett a Voice zsűriei közé Németországban, és hát legyünk őszinték, ez azért tényleg nem kis dolog. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, mert hogy ezeket folyamatosan készíti Kamrád, a Hug Yourself, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megköszönjük pedig Shakira jön a VB dallal, Die Die, ugye olaszul, vagyis hát így olasz dialektusban, ez nagyjából annyit jelent, hogy gyerünk, let's go, angolra így lehetne fordítani, és ezzel is próbálták kifejezni azt, hogy a foci az tényleg egy nemzetközi dolog, de hát ha megnéztük a VB nézettségi adatait, talán volt, amikor több mint 2 milliárd ember nézte, akkor azért azt tényleg mondhatjuk, hogy na igen, ez aztán tényleg nagyjából mindenki tud egyesíteni. Na ez pedig a VB hivatalos dala is egyben egy óriási kedvenc Shakirától, a Die Die, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy igazi fesztivál kedvenc, és a fesztiválok akkor azt gondolom, hogy ezt a nyarat amennyire csak lehet kimaxoltuk, és vittük a nagy fesztiválokra a rádió egy hallgatókat, felépítettük mindenhol a színpadunkat, és nagy bulikat csináltunk, meg hát csinálunk, mert hogy Szegeden ma és holnap még ott vagyunk a szegedi ifjúsági napokon, most épp a színpadunkon Lotfi Begi, nem sokára pedig Hanvai PG folytatja, ő pedig Avicii a Rádió 1-en.